Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodás hajnalt és pörgős új hetet kívánok mindenkinek. Június 29-e hétfő van. Hatalmas szeretettel köszöntjük a mai névnaposainkat, a Pálokat és a Pétereket. Nekik nagyon boldog névnapot, és természetesen a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ezzel a lendülettel pedig hivatalosan is beindítjuk a hajnalt. Ébredezzünk együtt. A naptár szerint ma van a hagyományos Péter Pál napja, vagyis az aratás kezdete. 570 esztendeje pedig a pápa elrendelte a déli harangozást, ami pedig a jelent illeti, a forróságnak még közel sincs vége. Ma is brutális meleg vár ránk, úgyhogy a folyadékpótlás és a klíma ezúttal is a legjobb barátaink lesznek. Tarts velem, indítsuk el a hétfőt, a folytatásban egy újabb hazai kedvenccel, itt van az Edgár és a Veled utazom.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: keringemet.
1: A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Mögöttünk van a nyár eddig legforróbb hétvégéje, és a tegnapi vasárnap egyáltalán nem kímélt minket. 40 fok felett tombolt a hőség, amivel az országos és a budapesti napi melegrekord is hivatalosan a múlté. Úgyhogy akár azt is mondhatjuk, hogy nem csak a nyár eddig legforróbb hétvégéje, de majdnem csak, hogy az életünk legforróbb hétvégéje is mögöttünk van. Ha esetleg azt hitted volna, hogy a hétfői munkakezdés hoz majd némi enyhülést, sajnos csalódást kell, hogy okozzak, mert ő marad a rendkívüli kánikula, és ma is a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó esőre egyelőre esély sincs, maximum a déli-délkeleti szél élénkül meg időnként, de az is inkább csak a forró levegőt kavarja majd. A trópusi hajnali 25 fok után délutára újra 40 fok köré forrósodik a levegő. De hogy valami reménysugarat is mutassak ebben a katlanban, az előrejelzések szerint csütörtökre végre megérkezhet a várva várt felfrissülés. Addig viszont nincs mese, ki kell valahogy tartanunk és okosan beosztanunk az energiáinkat, úgyhogy igyunk rengeteg vizet, maradjunk hűvösben, most pedig jöhet egy kis zenei felfrissülés a folytatásban, ezúttal Dave Komadévvel, ez a Romantika, a Petőfim.

0: Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai Zenék Társaságában töltjük a hétfői trópusi éjszakánkat itt a Petőfin, ahol minden magyar tarts ki. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Mindjárt hozom Pádár Szilvit, de előbb az Everflash csapata érkezik az Édenkert akusztikus verziójával. Tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag

összetartó közösség, a Firkin család, akiknek a legutóbbi albumuk címe után egyébként az lett a hivatalos jelmondatuk, hogy We Are The Ones. Na hát akkor jöjjenek ők most a folytatásban, itt a hétfő hajnalunkban, ez a Csak Annyit Mondanék. Megadom.

0: egész nap hazai zenét.
1: Relax RT a YouTube-on
0: és Nagy Kanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Csodálatos.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma június 29-én nem csak a Pétereket és a Pálokat ünnepeljük, hanem ma van a Nemzetközi Duna Nap is. Ez a jeles nap arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos ennek a hatalmas folyamnak és a mellékfolyóinak a védelme, na meg a környezet tudatos használata. A Duna a Volga után Európa második leghosszabb folyója, több mint 2800 kilométeren keresztül hömpölyög, miközben 10 országot érint és 4 gyönyörű fővárost szel ketté, köztük természetesen a mi csodás Budapestünket is. A Németországból a Fekete Erdőből induló és egészen a Fekete Tengerig tartó folyó elképesztő gazdasági és ökológiai kincsünk. Érdekesség, hogy a neve a kutatók szerint egy ősi protoindo-európai szóból, a Danuból ered, ami egyszerűen annyit jelent, folyó. Úgyhogy vigyázzunk rá, óvjuk a tisztaságát, és ha tehetjük, akkor a hűvösebb esti órákban sétáljunk egyet a partján. Most pedig evezzünk kicsit dallamosabb vizekre itt a Petőfin, megyünk tovább már is a nem kiárattal, ez a Seholdra. Sehol.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton,

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megyünk is tovább a trópusi hajnalunkban, így hétfőn, június 29-én. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Az ébredezéshez, vagy éppen az éjszakai műszak utolsó pillanataihoz jönnek a hazai kedvence különlegességek. A Jack Woods Ritual érkezik, már is ez a gyönyörű romlás.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gábor Márkó nevét sokan a Sztárban sztár leszek című műsorból ismerhetik, de mostanra nem csak a színpadon, hanem az életben is főszerephez jutott, ugyanis apuka lett. Szemtelenül fiatalon, mindössze 24 évesen született meg kisfia Milán. Párja a szintén színész, énekes Betz Bernadett, akivel történetük akár egy romantikus film forgatókönyve is lehetne. Bernadett épp egy hosszú kapcsolatból lépett ki, amikor újra találkozott Márkóval, korábbi osztálytársával az Operett

0: leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Végre látszik a fény az alagút végén, ugyanis a sorozatos meleg rekordok után megérkezik a lehűlés. Holnap, azaz kedden északkeleten már elszórt záporok hozhatnak átmeneti enyhülést. Szerdán aztán jön a várva várt markánsabb hidegfront, már az ország nagy részén még ekkor is 32 és 38 fok közötti katlan vár ránk. Készülni kell heves viharokra, felhőszakadásra és jégre is. Csütörtökre viszont végre teljesen felélegezhetünk. A legtöbb helyen 30 fok alá bukik majd a hőmérséklet, ami a mostani csúcsokhoz képest csaknem 10 fokos visszaesést jelent, úgyhogy tarts ki, már nincs messze a változás. Most pedig hozok neked egy újabb hazai különlegességet a folytatásban. Itt van Kolos és a Szeres azért, aki én vagyok, a Petőfim. Megért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb forró nap áll előttünk, indul a hetünk, június 29-e van, hétfő, jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, nem sokára jövök a várható időjárással is, na de most a kezdés a Tigris Sophie, velük ébredezünk, ez már is a Paprika.
0: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma van június 29-e, Péter Pál napja, ami a népi kalendárium szerint a hagyományos aratás kezdete. Régen ezen a forró napon indult meg a legkeményebb embert próbáló nyári munka a földeken. Akkoriban ez még egy igazi összehangolt közösségi rituálé volt, míg a férfiak kaszával vágták a rendet, addig a marokszedő asszonyok kévékbe gyűjtötték a búzát, a rost vagy éppen az árpát. Hogy az eső ne tegyen kárt a termésben, a kévékből kereszt alakú szalmapoglyákat építettek, a fáradtságos munka végén pedig arató koszorút fontak, amit a gazda a ház mestergerendájára akasztott. A sikeres szezont végül egy hajnalig tartó fergeteges aratóbál zárta. Különleges varázsa volt az utolsó búzakalásznak is. A szemeit a következő évi vetőmag közé keverték, magát az utolsó kévét pedig karácsonykor az ünnepi asztal alá tették, hogy bőséget és termékenységet hozzon a családra. Bár ma már óriási kombájnok végzik a munka nagyját, a hagyomány előtt fejet hajtunk. Kitartást a mai aratóknak a mezőkön ebben a nagy melegben. Nálunk pedig jöjjön egy újabb hazai dal az ébredezéshez a hétfő hajnalunkban. Itt van Gesztesi Alexandra Mics Marcival, ez a Durcás Angyal.

Jó reggelt, a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Újabb kemény nap áll előttünk, de szerencsére már pontosan látszik, mikor lesz vége. Ma, azaz hétfőn sem lesz kegyelem, marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés, felfrissülést hozó esőre pedig egyelőre esély sincs. A trópusi 26 fokos hajnal után délutánra ismét 40 fok köré forrósodik a levegő, amit a néha megélénkülő déli-délkeleti szél sem fog enyhíteni. Bár a távolabbi előrejelzésekben már körvonalazó egy újabb kánikula, azért ennyire ne szaladjunk előre, hanem örüljünk a jó hírnek, hogy csütörtökre állítólag megérkezik a várva várt felfrissülés. Azon a napon az ország nagy részén 30 fok alatt maradunk, egyedül a délkeleti régiókban ragadhat be 31-32 fok környékére a hőmérő igazszála, de mostani katlanhoz képest még azért ez is hatalmas, csak nem 10 fokos visszaesést jelent majd. Addig is vigyázz nagyon magadra a tűző napon, óvatosan az energiákkal és folyamatosan töltsük újra a vizes poharainkat. Most pedig jön egy újabb dal az ébredezés mellé, itt a Petőfin, ezúttal Héjától. Ez a Nem minden. Jó reggelt! Valami.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Indul a hétfő reggelünk, a mikrofonnál az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad, a folytatásra Habocki Máté kollégám érkezik, rajtól a halló magyarok pillanatokon belül. Vigyázz nagyon magadra ma is a forróságban, tarts ki, és ha teheted, akkor hallgasd a Petőfit. Legyen szép a napot!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Megdőlt tegnap a napi melegrekord. Egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás. Milliárdokat fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Balesetről, nagyobb torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megdőlt a napi országos melegrekord. A Hungaromet adatai szerint Budakalászon 40,7 fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 fok volt. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás is, rendkívül fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállattakaró ruházat és kalap. 11 és 15 óra között pedig lehetőleg senki ne menjen napra. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Tilos a vezetékes hálózatról locsolni, autót mosni, vagy medencét tölteni több településen is. A szolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán azt írta, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy 2027 és 29 közötti átfogó hűtésrekonstrukciós program is. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1, Lengyelországban 40,5 fokot mértek. Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Itthon ma is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fok után napközben 35-41 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul egy újabb nap, illetve egy újabb hét, amivel átlépünk már a júliusba, majd a hét közepén, hiszen 2026. június 29-e van az idei júniusunk utolsó hétfője. A Halló Magyarokat a Leander kezdi.
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: Salgó-Tarjántól Budapestig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, közt te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak,

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, hadd kicsúfol és kiröhög. Pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, bízom benne, hogy a meleg ellenére sikerült pihenned a hétvégén, akár otthon, akár a vízpartokon, netán épp a Dunánál. Június 29-e a Nemzetközi Duna Nap, melynek célja, hogy felhívja a figyelmünket a Duna, valamint a mellékfolyó kapcsán a védelmükre és a fenntartható használatukra. Európa második leghosszabb folyójának természeti értékei kiemelkedőek, az élővilág megóvása és a tiszta víz fontossága a jövőnk szempontjából is kulcsfontosságú. Az idei elmondat a Duna összeköt, amely arra emlékeztet, hogy a folyó összekapcsolja az országokat, közösségeket és generációkat, miközben közös jövőnk egyik meghatározó természeti erőforrása marad. Ne feledd, a Duna Múzeumban Esztergomban megismerheted a vízgazdálkodás múltját és jelenét, és a vízzel kapcsolatos innovációkat. Én pedig indítok egy magyar újdonságot a Nananá csapatával, ez a Before I Leave, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
3: Magyar zene. Gathering up

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, jönnek a legfrissebb infók, ezúttal még harangszó nélkül, de majd délben annak is eljön az ideje. A déli harangozás kapcsán pedig fontos dátum a mai, a török előrenyomulás hírére. Harmadik Kalixtus pápa 1456. június 29-én adta ki híres bulláját, amelyben a harangok napi megszólaltatását és a hozzá kapcsolódó imádkozást írta elő. Önfeláldozó küzdelem árán július 22-én bekövetkezett aztán a világra szóló nándorfehérvári diadal, és így a pápai rendeletben előírt harangozás örökre összefonódott a nagy győzelemre való emlékezéssel. Ennek éppen 570 éve. A déli harangszó egyébként immár hungarikum, hogyha legközelebb meghallod, akkor ez is jusson eszedbe. Zenében nem ugrunk ilyen sokat az időben, de maradunk a magyar vonalon. A hírek után majd By Alex vár, és a kedvesem itt a Petőfi.
2: Nincs most más, csak a kedvesem, az én kedvesem.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a rekkenő hőség. Otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány a közszférában. A folyóban fürdőzés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Aszfaltoznak az M6-oson Budapest felé, a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenő közelében. A 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Rendkívüli hőség tombol az egész országban. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett ma az UV-sugárzás is nagyon magas lesz. Szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. A tartós extrém hőség még az egészséges szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász arról beszélt, ilyenkor fennáll a hőguta veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű víz fogyasztása, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is.
5: Ne becsüljük túl magunkat. Tehát például akár egy fiatal ember is, aki azt mondja, hogy ó, én bírom a hőséget, megyek ki edzeni, és úgy gondolja, hogy hát eddig is elbírtam. Lehet, de most meg nem biztos, hogy elbírja, mert olyan helyzet van, ami még sose volt.
4: A harmadfokú hőségriasztás miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendelt el a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium azon háttérintézményeinél, állandó iskoláinál és szervezeteinél, ahol a feladatok jellege ezt megengedi, közölte Ruszin Szendi Romulus miniszter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket. A kisebb légkondicionálás nélküli ügyfélszolgálatokon viszont rövidített munkarendben dolgoznak, tájékoztatott Linzmeier Szilvia, a kommunikációs főosztályvezetője.
6: Ott is mindent elkövetünk, hogy a hőség az elviselhető legyen, de ott hétfőn is csak délig lesznek ott a munkatársaim, az ügyfelek és az ő védelmük érdekében is. Kedden ugyanúgy ott is délig lehet menni és ügyet intézni.
4: Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Még mindig túlélők után kutatnak a szerdai, venezuelai földrengések után. A természeti katasztrófának már több mint 1400 halottja van. 50 ezeren eltűntek, az elhunytakért világszerte milliók imádkoznak. Leó pápa is venezuelaiakért fohászkodott.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: A Tisza kormány első 50 napjának intézkedéseit sorolta fel a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter példaként említette, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet. Elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását, és visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást, elkezdték feltárni a NER legnagyobb bűneit, Magyarország pedig visszatért Európába. A kormányfő úgy fogalmazott, büszke a Tisza kormány első 50 napjára. A Fidesz frakció szóvivője máshogy látja a Tisza kormány első 50 napjának eredményeit. Németh Balázs közösségi oldalán azt írta, Magyar Péter az elmúlt 50 napban egyebek mellett megmutatta, hogyan kell miniszterelnökhöz méltatlan módon viselkedni. Napról napra bizonyítja, milyen, ha valaki nem is akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Lemondott Magyarország szuverenitásának egy jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Több energetikai fejlesztés célzó uniós pályázat is megnyílik hamarosan. A napelem hálózat fejlesztésére július 2-től lehet pályázni, a szélerőmű kapacitás bővítésre pedig augusztustól lehet jelentkezni. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a korszerű energiatermelési és energiafelhasználási megoldások bővítése hosszú távon csökkenti az importfüggőséget és erősíti a gazdaság versenyképességét.
7: A villamos energia szerepe évről évre növekszik, nem csak az ipari termelésben, hanem a közlekedésben, a közműszolgáltatásokban, valamint épületeink fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb jelentősége van. Ahogy egyre több területen támaszkodunk az elektromos energiára, úgy válik egyre fontosabbá, hogy mögötte korszerű, megbízható infrastruktúra álljon.
4: Több fontos kritériumnak kell megfelelni ahhoz, hogy Magyarország csatlakozhasson az euróövezethez. Erről beszélt az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője azzal kapcsolatban, hogy a kormány 2030-ra szeretné teljesíteni a szükséges követelményeket. Sebessén Géza elmondta, a költségvetés hiánya nem lehet több a GDP 3%-ánál, illetve az infláció nem haladhatja meg 1,5 százalékponttal a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező uniós tagállam átlagát, az államadósságot pedig 60% alá kell csökkenteni.
8: Most ilyen 76% a GDP-nek az államadósság, tehát ha 60 alá le akarunk menni, akkor 4 százalékponttal kell csökkentenünk évről évre a GDP arányos államadósságot. Szerintem ez nem igazán valósítható meg komoly megszorítások nélkül, és ez az, ami igazából fájdalmas lehet.
4: Átfogó szerkezeti reform nélkül nem oldhatók meg az egészségügyi rendszer problémái. Erről beszélt Kunec Zsombor egészségügyi elemző, aki a Tisza párt terveit értékelve azt mondta, az ígért 500 milliárd forintos többletforrás önmagában nem lesz elegendő a várólisták csökkentésére és a munkaerőhiány kezelésére. Az orvos szakember hangsúlyozta, sok orvos elhagyta az állami ellátórendszert és a magánegészségügyben vállalt munkát.
9: A rezidensek nem tudnak elmenni, ahonnan viszont jelentős mennyiségű orvos távozott, az pontosan az a korosztály, aki még nyitott, képes az új dolgok befogadására, és már megfelelő tapasztalattal is rendelkezik, tehát ez a 40-50 éves korosztály ment ki a magánellátás felé.
4: Kunec Zsombor szerint a munkaerőhiány kezelésére 2 évre korlátozni kellene, hogy a magánegészségügy szakembereket vonjon el az állami ellátórendszerből.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
4: Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. A cél, hogy minél több helyre el lehessen jutni éjszakai járattal a fővárosban, illetve csökkenjen a menetidő a belváros és a külső kerületek között, tájékoztatott Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője.
10: figyeltünk arra is, hogy legyenek átmérős járatok is, tehát nem csak sugárirányban, hanem a külső kerületek között is lehessen közlekedni éjszaka is, pont azért, hogy mindenhol legyen választási lehetőség azok számára, akik éjszaka nem autóval vagy taxival szeretnének közlekedni.
4: Idén már 22 ember fulladt vízbe a Duna magyarországi szakaszán. A hétvégén egyetlen nap alatt hárman tűntek el a folyóban, holttestüket órák múlva találták meg. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ittasan ne menjen a vízbe. Csak kijelölt helyen fürödjenek, a természetes vizekben pedig legyenek fokozottan óvatosak, mert ott a jó úszók is veszélyes helyzetekbe kerülhetnek. Figyelmeztetett Csécsi Soma, a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője.
11: Ilyen veszélyek lehetnek például az erős sodrás, a meder hirtelen mélyülése, örvények alakulhatnak ki a folyókon, úszadékok jöhetnek szembe az úszóval, amelyek sérüléseket okoznak, és a hirtelen hideg víz szintén izomgörcsöt vagy légzési nehézséget okozhat. Ezért a rendőrség mindenkit arra kér, hogy csak kijelölt fürdőhelyen menjünk a vízbe.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fokról 35 és 41 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Keszi Dórától hallják. A 92. percben lőtt góllal a társházigazda Kanada jutott a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután az egyenes kieséses szakasz első mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Afrikát. A 32 között Spanyolország Ausztriával, Algéria Svájccal, Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal, Horvátország Portugáliával, Gána pedig Kolumbiával találkozik. A Ferencváros labdarúgó csapata 120 perces felkészülési mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott az azeri Szabak FK-val Ausztriában. A zöld-fehérek találatát Gruber Zsombor szerezte. Buzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik helyen zárt a budapesti öttus a világkupa döntőjében. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer lett győztes a versenyen. A nőknél ugyancsak magyar siker született. A 18 éves Szalai Fanni pályafutása első VK győzelmét aratta. A magyar férfi kosárlabda válogatott felkészülési mérkőzésen 72-71-re legyőzte Oroszországot. A csapat július elején Finnország, majd Belgium ellen lép pályára világbajnoki selejtezőn. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es osztrák nagydíjat Spielbergben. A pole pozícióból rajtolt pilótának ez az idei második futam győzelme. Russell mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnok holland versenyzője ért célba másodikként. Az összetetben élenálló olasz Kimi Antonelli harmadik lett a másik Mercedes-szel. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton az ötödik helyen zár. Ucsovics Márton és Marozsán Fábián együtt indul a wimbledoni tenisztorna páros versenyében. A párizsi olimpián is egymás oldalán versenyzett duó a nyitókörben, a perui Ignacio Busével és az argentin Marco Trunchellitivel csap össze. Bondár Anna a lengyel Magdalena Frech oldalán lép majd pályára párosban, míg Udvardi Panna a holland Isabel Haverlaggal indul Wimbledonban. Ezek voltak a sporthírek.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az óra elején említettem a Nemzetközi Duna napot, nos öntözés után aratás, a hagyomány szerint a hosszú, forró napokon keresztül tartó aratás első napja, Péter Pál napján, azaz ma veszi kezdetét, s még régebben a nyári gabona learatás a kaszával, igazi férfi munka volt, a marokszedő asszonyok pedig a búzát, a rost vagy az árpát kévékbe gyűjtötték, amit búzaszálakból készített kötelekkel fogtak össze. Manapság a mezőgazdasági munkagépek indulnak, már így a kora reggeli órákban is sokfelé úton vannak, úgyhogy ha közlekedsz, akkor rájuk is figyelj. Jó munkát, jó utat, jó ébredezést kívánok Pétereknek, Páloknak, boldog névnapot, a következő órát pedig indítja majd a 4S Street csapata. Hova tűntél? Itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Írtatok egy szörnyfilmet?
10: Ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
11: Minyonok és szörnyek a mozikban.
12: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Novák József.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Megdőlt tegnap a napi melegrekord. Egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában a hőség miatt.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: 4-5 kilométeres a torlódás az M1-esen Budapest felé, az M0-ás csomópont előtt az erős forgalom miatt. Az ellenkező oldalon Győr felé, Herceghalom és Bicske között egy kis teherautó és három autó ütközött. A 30-as kilométernél csak a külső sáv járható. Erős a forgalma fővárosba vezető utakon, az M3-ason 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ástól befelé kell torlódásra számítani. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
13: Megdőlt a napi országos melegrekord. Budakalászon 40,7 fokot mértek. Az eddigi rekord 39,9 fok volt. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Nagyon erős lesz ma az UV-sugárzás, rendkívül fontos a fényvédő krém használata, valamint a vállat, takaró ruházat és kalap viselése. 11 és 15 óra között pedig lehetőleg senki ne menjen napra. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Tilos a vezetékes hálózatról locsolni, autót mosni, vagy medencét feltölteni több településen is. A szolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása. Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőleg halasszák el. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy csak kijelölt helyeken strandoljanak a fürdőzők, a folyók pedig még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Ma is sok lesz a napsütés, az időnként megnövekvő felhőkből keleten és északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, de ezek felfrissülést nem hoznak. A hajnali 18-22 fok után napközben 35-41 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
6: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyar a 2026. június 29-én hétfőn. Az órában természetesen a Balatonhoz is ellátogatunk a Magyar Kedvencek Társaságában. Mindjárt jön a Punani Masszív és a vendéglátó, Zsersőként pedig 4-es Street. Hova tűntél?
6: Itt egy újabb óra!
3: Kizáról.

0: Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Ezúttal Keszthely térségébe látogatunk, hiszen újra megnyílt a Gyenesdiási Festetics kilátó. Ismét látogatható tehát a népszerű panorámapont, ahonnan a Balatonra, a Keszthelyöbölre és a Keszthelyi hegység erdős vonulataira nyílik kilátás. A biztonságos látogatás érdekében persze továbbra is fontos, hogy betartsd a vonatkozó előírásokat. A kilátón egyidejűleg legfeljebb 15 fő tartózkodhat, ezért nagyobb forgalmú időszakokban érdemes türelmesen megvárni, amíg a felső szintek felszabadulnak. Maga a kilátó a 231 méter magas Varsás hegyen áll, rövidebb gyalogtúrát vagy családi kirándulást egyaránt tervezhetsz ide. A legegyszerűbben a Gyenesdiási nagymező felől közelítheted meg, ahonnan nagyjából 200 méteres erdei séta vezet fel. A nevét természetesen a Keszthelyi Festetics családról kapta, hiszen a család története szorosan kapcsolódik Keszthelyhez és a Nyugat-Balatonhoz. Hogyha a Balaton térségében vagy bármely más vízparton jársz, természetesen vigyázz magadra, felhevő testtel, semmiképp ne ugorj vízbe. A következő percekben az Intim Torna Illegállal csillagtengeren kalandozunk. A csapatot a héten láthatod majd Szigetmonostoron, méghozzá a De Nagy Világ Fesztiválon. Tarts a Petőfivel!
3: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30-hoz érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. A hét második felére azért már mondanak egy kis felfrissülést, és hogyha netán vízparton tartózkodsz, majd azért érdemes figyelni a lokális zivatarok, záporok kialakulására, és figyelni na, a viharjelzéseket. A Balatonon egyébként 54 viharjelző lámpa segít szükség esetén. Jönnek már is további információk, aztán pedig a Hősök csapata érkezik Diázzal. Rég láttalak, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: 4-5 kilométeres a torlódás az M1-esen Budapest felé, az M0-ás csomópont előtt az erős forgalom miatt. Az ellenkező oldalon Győr felé, Herceghalom és Bicske között egy kis teherautó és három autó ütközött. A 30-as kilométernél csak a külső sáv járható. Erős a forgalom a fővárosba vezető utakon, az M3-ason 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ástól befelé kell torlódásra számítani. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, valamint az 51-es főúton a Dunaharasztitól a főváros irányába. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Tilos a vezetékes hálózatról locsolni, autót mosni, vagy medencét feltölteni több településen is. A szolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása. Csak indokolt esetben keresse fel a sürgősségi osztályokat bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyelet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Magyar Péter miniszterelnök ma is felszólal napi rend előtt. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól is.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor. Egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tiszató 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: vagyunk.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: A nagy melegben nem a legideálisabb, de a kevésbé forró napokon mindenképp jó választás egy-egy bringatúra. A Balaton felvidéken pedig újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki, valamint egy bringa központ is nyílt Vigán Petendem a közelmúltban. A Balaton felvidék Magyarország egyik legkülönlegesebb tájegysége, ahol a vulkanikus formák, a szőlőhegyek, a kisfalvas település szerkezet és a helyi gasztronómia egyedülálló kombinációt alkotnak. Az itt húzódó új útvonalak 10 települést érintenek, amelyek közül Monostorapáti, Kapolcs, Vigán Petend, Pula, Öcs és Taljándörögd most került be a hálózatba. A Vigán Petendi központ pedig ideális kiindulópont lehet egy vagy több napos túrázáshoz is. A kijelölt szakaszok között aszfaltos, murvás, illetve földutas részek is vannak. A vonalak mentén pedig vendéglátóhelyek, kézműves termelők, szálláshelyek teszik komplex turisztikai élményé a kerékpározást. Bármerre indulsz, vigyázz magadra, a megfelelő mennyiségű ivóvíz mindenképp legyen nálad, és most is jöhet egy jó pohárral. Na meg természetesen jönnek a magyar kedvencek is. Carson Coma, Jude Law, Szemüveg, most a Petőfi.

0: magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros deszkásunk,
2: szevasztok!
1: Camping bringásunk,
2: szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
4: Várja.
1: Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Jó reggelt kívánok, már is 8 órához érkezünk. Akár vízparton vagy, akár másút, ne feledkezz meg a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról, aminek nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Erre hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Természetesen az alkohol, koffein és magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, úgyhogy ezeket célszerű mellőzni. Vigyázz magadra, a folytatásban jönnek további információk, hiszen mindjárt 8 óra, aztán az Elefánt csapata, akikkel a héten a V4 fesztiválon is találkozhatsz. Kár, hamarosan a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
3: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
3: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
3: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
3: Akkor én meg... figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
5: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Idén is lesz Krisna-völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
9: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna-völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrösszekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bio alapanyagokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
8: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet ma. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában a hőség miatt. Egyre több budapesti, illetve Pest megyei településen van vízkorlátozás.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek. Erős a forgalom a fővárosba vezető utakon, az M3-ason 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ástól befelé kell torlódásra számítani. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Tilos a vezetékes hálózatról locsolni, autót mosni, vagy medencét feltölteni több településen is. A szolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Télpesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtő klíma berendezése. 25 vasút és több hévvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán pedig baleset, valamint égő jármű is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon lehet fizetni érte, és zónától függően 30-50%-kal emelkednek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
1: Petőfi Rádió időjárás.
10: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok, már 8 óra után járunk, folytatódik a Halló Magyarok, folytatódik a nagy meleg, úgyhogy vigyázz magadra, bármerre jársz. Természetesen a magyar kedvencek így 2026. június 29-én hétfőn is kísérnek. Elsőként az Elefánt csapata és a K.
0: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag.

Láthatjuk még a Hollandia-Marokkó mérkőzést, ez éjjel 3-kor kezdődik. Természetesen minden mérkőzést az M4 Sporton és az M4sport.hu-n élőben láthatsz. A következő pillanatokban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, a Super nem pörgeti fel ezt a hétfőt. Tudományos, fantasztikus pop itt

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánom, 8:30 van, a legmelegebb órákban kerüld majd a tűzőnapot, és mindenképp húzódj árnyékba vagy hűtött helyiségbe, viselj világos színű, jól szellőző ruházatot, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, valamint használj magas faktorszámú fényvédő készítményt és ajakápolót. 10 és 4 között extrém erős UV-sugárzásra számíthatsz, úgyhogy ezzel mindenképp kalkulálj. 8:30 után pedig számíthatunk karamellre, jön az újra, itt a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában a hőség miatt. Egyre több Pest megyei településen van vízkorlátozás.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek. Két autó ütközött az M4-esen Biharkeresztes térségében. A 235-ös kilométernél Berettyóújfalu falu felé a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzés lehetőség szerint halasszák el. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Tilos a vezetékes hálózatról locsolni, autót mosni, vagy medencét feltölteni több településen is. A szolgáltatók szerint a korlátozásuk célja folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása. Ajánlásokat küldött a bölcsődéknek és óvodáknak a hőség miatt az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jóllétéről is. Idéglenes ivókutakat és vízosztópontokat állítottak fel a rendkívüli hőség miatt. Budapesten 22 idéglenes vízosztót helyeztek üzembe az ivókutak és közkifolyók mellett. Ma és holnap Nyíregyházán is több helyen vizet osztanak reggel és délután. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a nagy hőségben naponta legalább 3-4 liter folyadékot fogyasszanak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor. Egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tiszató 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nagy melegben talán a fűtés bekapcsolása az utolsó, ami eszünkbe jut, azonban van egy fontos teendő, amivel nem érdemes őszig várni, ez pedig a kémény ellenőrzés. A szakemberek az őszi hideg időjárás beköszöntekor a fűtési szezon kezdetén leterheltebbek, úgyhogy érdemes lassan elővenni a naptárat és időpontot egyeztetni. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan, csak a társasházakhoz. A kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés majd időpont foglalás felületen tudsz időpontot foglalni, vagy telefonon a 1818-as számon. Ami fontos, hogy azoknak a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyként, fióktelepként vannak bejegyezve, az egyéni vállalkozókat is ideértve, nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik, ezen házak kéményeinek ellenőrzését kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. Na, az említett weboldalon megtalálod, hogy mely kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést, és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy ne dőlj be a bírsággal fenyegetőző csalóknak. Ezt is tárcsak felelősségteljesen, a következő pillanatokban pedig vissza a magyar zenei kedvencekhez, itt a Petőfi.

szemedben, még hallom a hangod. Úgy hajszol a vérem, rád rántom a kardod. Elvenni a jussom, és adni, ha kell. Jeleket látok, és nem érdekel.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánunk, már is 9 óra lesz, jönnek a legfrissebbek. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információkat eléred a katasztrófa védelem által működtetett ingyenesen letölthető vész applikáción keresztül is, úgyhogy akár ezt is érdemes telepíteni a telefonodra. A hírek után majd Kovaszkékkal várlak vissza. Na milyen hülye vagy, úgy szeretek itt a Petőfi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj. Csak 2990 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
9: Rendelek.
8: És a mosókapszula is.
9: Rendelek.
8: A WC-papír is az utolsó urigán van.
9: Sejtettem, azt is rendelek.
8: És mikor lesz itt?
9: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
8: Akkor én meg figyelem a készletet.
9: Persze, ahogy eddig is.
10: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet ma. Otthoni munkavégzést rendeltek el a közszférában. Budapesten készült az év fagylaltja.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon, Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek. Két autó ütközött az M4-esen Bihar keresztes térségében. A 235-ös kilométernél Derettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Otthoni munkavégzést rendelt el mától a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Büszke a Tisza kormány első 50 napjának munkájára a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán sorolta fel az eredményeket. Több tucat vállalásukat teljesítették már, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról. Csökkentették a kormánytagok fizetését, és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket, írta bejegyzésében a kormányfő. Másként látja a Tisza kormány első 50 napját a Fidesz frakció szóvivője. Németh Balázs szerint Magyar Péter megmutatta, hogyan kell kormányfőhöz méltatlan módon viselkedni, és hogy nem akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Emellett lemondott Magyarország szuverenitásának jelentős részéről, valamint hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Soleil nevű fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor. Egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok az idei június utolsó hétfői napján, június 29-én. Jó kis programajánlatok, fesztivál események az órában, kezdés Kovaszkékkal, amilyen hülye vagy, úgy szeretlek.
7: Itt egy újabb óra,
9: kizárólag magyar zenékkel.

0: Minden magyar. Minden magyar.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
1: Egy-egy múzeum mindig jó választás, hát még most, amikor jól esik némi hűsölés a nagy melegben. Ha itt jársz a fővárosban, akár Budapest Történeti Múzeum, a BTM Vármúzeum új tárlatát is megtekintheted, ahol a Magyar Királyságban a 16. század és a 20. század eleje között használt különleges szabjákból nyílt kiállítás. A Kard Magyar útja, Magyar Kardok Magyar Gyűjtőktől című időszaki tárlaton 18 különleges szabját tekinthetsz meg, és különleges áttekintést kaphatsz a 16. századtól a századfordulóig terjedő időszak hazai kard kultúrájáról. A kiállított szabják közül a legkorábbi a török ellenes harcok idején a 16. században készült és Egerben fellelt kard, a legkésőbbi pedig egy 1904-ben készült kardpár. A szabja egyébként a huszároknak köszönhetően a magyar lovasok emblematikus fegyvere lett, sőt több is annál, miközben egészen a 20. századig az ívelt kardok maradtak használatban a magyar harcászatban, egyúttal jelképes szerepük lett, a nemesi viselet részévé váltak. Ezt a kiállítást egyébként augusztus végéig láthatod. Rúzsa Magdit pedig láthatod majd július közepén a Bor Zene Zala Fesztiválon a folytatásban. Ő énekel, itt a Rúzsa Petőfi.

0: idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal irány Paks, akár már ma, hiszen kezdődik a Gastro Blues Fesztivál a településen, ami zenei és gasztronómiai élményekkel vár. A zenét illetően pedig sokszínű a kínálat. Toby Lee, a Don't Stop the Queen, a Takács Tamás Blues Band, a Tornocki All Access, Szebényi Dániel és barátai egyaránt ott lesznek, mindez persze a teljesség igénye nélkül, de az evangélikus templomban is várnak különleges előadások. Itt orgona szót is hallhatsz, és idén is megrendezik a Gastro Blues Piknik jótékonysági főzőversenyét, természetesen zene kíséretében. A zene pedig kíséri a mi napunkat is a Petőfi hullámhosszain. A New Level Empire csapata vár ránk, akiket majd Kolozs-Néma településén láthatsz júliusban. Aztán augusztus elején Balatonfeldváron is ott lesznek. Ez a Hallod, látod, érzed? Itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Szia Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió. I'm drifting like wood on the open
1: sea, caught in a current that's swallowing me. Ez a legújabb magyar zene.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Debrecenben az FM 89-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Gyere, mondd.

0: 样。
1: Az idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
2: Ezen a héten rendezik a Sopron Festet. Július 2 és 4 között számos koncert vár rád. A fesztivál ideje alatt pedig autóbuszjáratokkal segíti a koncerthelyszín megközelítését a MÁV csoport. Továbbá a koncerteket követően éjszakai helyközi buszok is indulnak a környező településekre. A részleteket megtalálod a MÁV Inform oldalán. A felvezető programok már a hétvégén elkezdődtek. A fesztivál központi témája pedig a barátság, hogy meglássuk egymásban azt, ami összeköt, ne pedig azt, ami elválaszt. Az előadók között olyan neveket találsz, mint Azaria, Halottpénz, Jude Law, Beethoven, a Bagosi Brothers Company, a Valmar, a Parnogra, Szikora Robert és az Ergo, a Kispál és a Borz, Méringer Marci vagy épp Sziszi, úgyhogy elég sokszínű a felhozatal. A következő percekben nálunk is Bagosiék zenélnek. Ez a Zuhanás, itt a Petőfi.

0: szépen, s azon túl is még.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Győrben az FM 93.1-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10 órához érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek. Ha már a fesztiválok szóba kerültek az órában, ne feledd, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság is azt javasolja, hogy a szabadtéri programok, fesztiválok, sportesemények vagy strandolás során készülj fel tudatosan a kánikulára. Jönnek a továbbiak, hiszen 10 óra van, aztán Honeybee's Tejfél után mindjárt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet. Ma is a miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívül ülése. Újabb túlélőket találtak Venezuelában.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon. Bicske és Biatorbágy között szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható. Két autó karambolozott az M4-esen Bihar keresztes térségében. A 235-ös kilométernél Berettyóújfalu falu felé a külső sávot lezárták. Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 67-es főúton Somogy-Babot közelében. A 74-es kilométernél lezárták a Balatonszemes felé vezető külső sávot. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Újabb túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at, több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok Venezuelába. Itthon a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Magyar Péter miniszterelnök ma is felszólal napirend előtt. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól is. Büszke a Tisza kormány első 50 napjának munkájára a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán sorolta fel az eredményeket. Több tucat vállalásukat teljesítették már, köztük megállapodtak az uniós források hazahozataláról. Csökkentették a kormánytagok fizetését és elindították a korrupció ellenes intézkedéseket, írta bejegyzésében a kormányfő. Másként látja a Tisza kormány első 50 napját a Fidesz frakció szóvivője. Németh Balázs szerint Magyar Péter megmutatta, hogyan kell kormányfőhöz méltatlan módon viselkedni, és hogy nem akar minden magyar miniszterelnöke lenni. Emellett lemondott Magyarország szuverenitásának jelentős részéről, és hozzájárult Ukrajna uniós csatlakozásához.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor. Egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Már meg is kezdjük a mai utolsó 60 percünket, az idei június utolsó hétfő reggelén. 2026. június 29-e van. A magyar kedvencek természetesen ma is várnak itt a Halló Magyarokban. Kezdés ezúttal a Honey Beast-tel, jön az éjfél után.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép napot kívánok a Balaton térségében is. Vigyázz magadra, a felhevő testtel soha ne ugorj a vízbe. A tóvize most már a 27 Celsius fokot is meghaladta. A Réphülöpi Mólon pedig ott van a Dunastábja is, hiszen minden nap 10 órá

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10:30 a pontos idő. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A saját kertben természetesen nem tilos grillezni, bográcsozni, de a tüzet semmiképp ne hagyd felügyelet nélkül, a végén pedig gondoskodj a megfelelő oltásról és hűtésről. Ellenkező esetben a szikrák a szél segítségével tüzet okozhatnak, és talán nem gondolnánk, de a parázs akár napokig is képes izzani, úgyhogy nem érdemes félvárról venni a sütögetés utáni feladatokat sem. Légy körültekintő a szórakozás közben is, áttérben pedig szólhatnak tovább a magyar kedvencek. Subbase Monster 4 ütem, most a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Fúj a szél, valahogy, hogy fenyegető ez a tél.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, hamarosan 11 órához érkezünk, amikor is Mákata vár ránk, majd programajánlatokkal. Aztán 1 órától kirándulási tippeket hallasz, délután jön Szikoratomi, este 7-től kívánság műsor, 9-től Kultúrfitness, 11-től pedig a Rocké a főszerep. Kívánság műsorunkba egyébként írhatsz a Messengeren, Viberen, SMS számunkra 0630 30 33 80, illetve hívhatod is majd a stúdiót 061 759 60 60, ez a telefonszámunk. A zeneszámokat illetően pedig most a Gipó Cirkusz és Sirota Jennifer vár ránk. Gyere kicsi, itt a Petőfin.

a gyermekem három múlt, én meg ültem az áróban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunkra, vésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma hazamegyek.

0: mert műszakot indítani tudni kell.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 11-et mutatnak az időjelzők, jönnek a legfrissebbek, én pedig köszönöm szépen a mai figyelmet. Vigyázz magadra, hiszen továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriadó, úgyhogy bármerre jársz, mindenképp úgy indulj, hogy legyen nálad legalább fél liter beütött ivóvíz. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Határon innen és túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is. Sopéria.
9: Háztartás, babaápolás kényelmesen. Online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Illumination!
12: Írtatok egy szörnyfilmet?
11: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
10: Minyonok és szörnyek a mozikban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet. Újabb túlélőket találtak Venezuelában, továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
1: Erős a forgalom az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-ás és Biatorbágy között lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani. Két autó karambolozott az M4-esen Bihar keresztes térségében, a 235-ös kilométernél Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. Szalagkorlátnak ütközött egy autó a 67-es főúton Somogy-Babot közelében, a 74-es kilométernél lezárták a Balatonszemes felé vezető külső sávot. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
1: Több mint 130 ezer liter vizet osztottak ki a hétvégén a szabadtéri rendezvényeken. Országszerte több száz párakapu működik, 110 településen azonban vízkorlátozást kellett elrendelni, a tűzoltóknak pedig már több mint 350 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az elmúlt két napban egyetlen tervezett műtét sem maradt el. 5 intenzív osztályon ugyanakkor meghibásodott a klímaberendezés, amelyek javítását azonnal megkezdték. A kormányfő ismét arra kérte a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak egy pohár vizet a rászorulóknak, és szükség esetén engedjék be őket a mosdókban. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, a vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatotta a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Újabb túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztítóföldrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. A halálos áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok Venezuelába.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Kanada jutott be először a 16 közé a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda Stephen Eustachio 92. percben lőtt góljával 1-0-ra győzött Dél-Afrika ellen Los Angelesben. Szintén a 8-ad döntőbe kerülésért ma 19 órától Brazília Japánnal, 22 óra 30 perctől Németország Paraguayjal, holnap hajnali 3 órától Hollandia Marokkóval játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Buzi Blanka a negyedik Erdős Lita a hetedik helyen zárt a budapesti öttusa világkupa döntőben. A férfiaknál Szép Balázs tizedik lett. Kettős magyar sikerrel zárult a tiszaújvárosi triatlon világkupa verseny. A nőknél a 18 éves Szalai Fanni először, míg a férfiaknál Léman Csongor egymás után negyedszer bizonyult a legjobbnak ezen a viadalon. Majtényi Szabolcs és Domokos András a 15. világbajnoki címét szerezte meg a vitorlázók repülő hollandi hajóosztályában a németországi Kielben. Milák Kristóf 22,86 század másodperces egyéni csúccsal, egyben új országos rekorddal második lett az 50 méteres pillangóúszásban a 7 domb elnevezésű római nemzetközi verseny záró napján. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es osztrák nagydíjat. Russell mögött a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen a Red Bull-lal ért célba másodikként, az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli lett a harmadik a másik Mercedes-szel, míg a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton a Ferrarival az ötödik helyen zárt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Hamarosan szerdán jön a felfrissülés, mi pedig célozzuk be ezt a hétvégét. Izgalmas, érdekes vízparti programokat hozok neked, mert ez már az itthon-otthon a Petőfi Rádió programajánlója. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdésre hozom a Zanzibárt, ez az Ádám keresi évet. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Beindult a hétfő délelőtt, június 29-e van, és a forróság egyelőre sajnos egyáltalán nem tágít. Ma újabb történelmi hőmérsékleti rekordok válnak a múltá, hiszen csak úgy repkednek majd a 40 fokos és az a feletti csúcsok. Szerdára szerencsére már körvonalazódik a hidegfront, de addig bizony ki kell bírnunk ebben a katlanban. Mondanom sem kell szerintem, de nyomatékosítom, hogy igyunk rengeteg vizet, és amennyire csak lehet, mindenki kerülje a tűző napot. A brutális hőség ellenére a pörgés azért nem áll meg itt a Petőfin. Ez már az Itthon Otthon, a programajánló műsorunk. Ma is hozom neked a jobbnál jobb hazai programokat és tippeket, ezért aztán érdemes lesz velem tartani. Most viszont Jude Law újdonságát hallhatod nálunk. Ez a Vroom.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Július 1-től 4-jéig, vagyis most szerdától szombatig érkezik a 13. V4 Fesztivál és Színházi Találkozó Nagymaroson. A Dunakanyar szívében a fantasztikus koncertek mellett izgalmas nemzetközi színházi előadások, kreatív workshopok, bábszínház és vezetett kenutúrák is várnak rád. A zenei felhozatal pedig egészen elképesztő lesz. Csütörtökön a Parnógra, azt a Bohemian Betjársz és az Orevoár áll színpadra. Pénteken az Elefánt és az Analóg Balaton szedi majd szét a nagy színpadot, de érkezik Deva is. Szombaton pedig a francia Nouvelle Vague és a Bagosi Brothers Company teszi fel a koronát a hétvégére. Tehát most szerdától egészen szombatig V4 Fesztivál és Színházi Találkozó Nagymaroson. Ha neked is van program ötleted, tipped, küld el például a Petőfi Facebook oldalán keresztül. Én pedig már is küldök neked egy újabb frissítő dalt a hétfő délelőttöd mellé. Itt van Szabi Kíz és Lil Frak egy FLM sláger újragondolásával. Ez a Megtalálok még.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Maradjunk a vízparti, sőt a Dunaparti programoknál, mert hogy egy újabb jó hétvégi tippet hoztam neked. Július 2-a és 4-e között, vagyis most sütörtöktől szombatig robban be a Dunapart Fest Ráckevén a gyönyörű Szabolyai Kastély parkjában. Ez a fesztivál a ráckevei Duna ág mesés látványát és a környezet tudatosságot ötvözi a legnagyszerűbb hazai slágerekkel. Különlegessége, hogy nincs ott alvási lehetőség, a helyszín tisztán koncert térként üzemel délutántól hajnalig. A hazajutás miatt viszont egy percet sem kell aggódni, mert hogy a buli a hév végállomás tő szomszédságában van, a szervezők pedig extra éjszakai hévjáratokat is biztosítanak a koncertek után. A felhozatal itt is nagyon erős, csütörtökön érkezik majd Geszti, Sissi, Metzger Viki és a Bajalex és a Slep, pénteken a Follow the Flow, Dash, szombaton pedig többek között a Tankcsapda és Beton Hofi pörgeti majd fel a hangulatot a Dunaparton, ezért aztán július 2-a és 4-e között irány Ráckeve, Hűsöly és bulizz egy hatalmasat, addigra már talán az időjárás is elviselhetőbb lesz. Jövök még programajánlatokkal az Itthon otthonban, most viszont itt a Magashegyi Underground és az 1-től 7-ig a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha jó programokat keresel a következő napokra, a hétvégére esetleg, akkor mindenképpen tarts velem, mert ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánlója. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Indítjuk a délutánunkat a friss hírek után a Road Movie All Stars-szal. Egyenesen Sopron felé veszük az irányt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22:55 perckor a Dunán.

0: 0630 380 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag. A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
3: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
4: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
4: Rendelek.
6: És a mosókapszula is.
4: Rendelek.
6: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
4: Sejtettem, azt is rendelek.
6: És mikor lesz itt?
4: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
6: Akkor én meg figyelem a készletet.
4: Persze, ahogy eddig is.
7: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után... frissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet. Drámai helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány, közölte Magyar Péter. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Két teherautó ütközött korábban az M4-esen Biharkeresztes térségében. A 234-es kilométernél a műszaki mentés miatt a Berettyóújfalu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Kaborján csomópont között megállították. Két autó ütközött az M44-es autóúton, a Békés Csaba felé vezető oldalon Nagykörös térségében. A 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot, számolt be róla Magyar Péter. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek. Augusztus 10-éig a programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Elindult Venezuelába a baptista szeretett szolgálat mentőcsapata, hogy segítséget nyújtson a földrengés sújtott a térségben. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is vitt magával. A baptista szeretett szolgálat továbbra is várja az adományokat a természeti katasztrófa áldozatainak megsegítésére. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg középpontja. Ma és holnap lesz a legmelegebb idehaza, hívta fel a figyelmet Tóth Tamás meteorológus a Kossuth Rádióban. Az ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított itthon. 1952 és 2000 között nem mértek hivatalos körülmények között 40 fokot. Az utóbbi években azonban már többször is.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű, a Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hét közepétől számíthatunk a felfrissülésre. A legfrissebb hírek után megy tovább az itthon otthon a Petőfi Rádió programajánlója, főleg vízparti programokkal jövök majd ebben a körben. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Road Movie All Stars-é, ez a Sopron felé.
9: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha a nagy melegben inkább a Balaton és a Hévízi-tó környéke felé vennéd az irányt, akkor itt van egy nagyon jó ajánlat számodra. Július 2-től egészen a hónap végéig ingyenes koncertekkel telik meg a Hévízi Kölcsei utcai rendezvénytér, a zenés nyári esték és a jazz a tónál program sorozat keretében. A hangulatos szabadtéri estéken a jazz, a blues és a népzene rajongói egyaránt megtalálják a kedvencüket. Most csütörtökön a Premec Mátyás trió indítja majd a sort Hemond orgonával, pénteken a Zalai Balatonpart fúvószenekar repít el minket egy zenei utazásra, szombaton pedig a Duna Művész együttes hoz el egy látványos produkciót, amit egy közös táncház zár. A hónap folyamán később érkezik még írnépzene, Elvis-est és forró latin ritmusok is, úgyhogy kapcsolj ki a szabad ég alatt a Hévízi-tó közelében, a belépés ráadásul teljesen ingyenes. Jövök még program ötletekkel, az itthon otthonban maradj velem, most pedig hozom a Heaven Street 7-t, ez a nem elég.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A Balatonon túl is van élet nyáron, bizony, mert hogy ott van például Pécs. Ha elképesztő vizuális látványvilágot keresnénk, érdemes meglátogatnunk ezt a várost. Most csütörtöktől vasárnapig jubileumi 10. alkalommal rajzolja át Pécs utcáit a Zsolnai Fényfesztivál. A mediterrán belváros és a Zsolnai negyed ilyenkor igazi mesevilággá változik Pécset. Sötétedés után érdemes elveszni a fény útján, ahol több mint 30 lenyűgöző nemzetközi installáció vár ránk. A Székesegyház homlokzatán pedig a világ legjobb fényművészei mérik össze a tudásukat a monumentális épületvetítésen. Ha egy kis pszichedelikus hangulatra vágynál, akkor a színház téren amerikai fénysó vár. Tehát most csütörtöktől Pécs felé érdemes venni az irányt. Kiadhatatlan nyári élmény ez. Ha neked is vannak program ötleteid, küld el nekem Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Most pedig itt egy újabb hazai kedvenc, akkor a délutánunkban Nora Tilltől ezúttal. Ez a Last Round Stable.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és ahol ma is elhozom neked a legjobb programokat.
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: A következő állomásunk a Balaton északi partja, exkluzív zenei élményért menjünk Révfülöpre. Július 2-a és 4-e között ugyanis újra megrendezik a Révhang Fesztivált, ahol a Győri Filharmonikus Zenekar hozza el a klasszikus zene legfrissebb, leginkább közönségbarát arcát a szabadtéri színpadra. A koncertek mindhárom este pontosan 8 órakor kezdődnek a vízpart közelében. Csütörtökön az Arrabona Brass kvintettje repít el a részfúvós muzsika világába a reneszánsztól napjainkig. Pénteken egy fergeteges crossover estére készületünk, ahol a zenekar a Swing a la Django csapatával csap a húrok közé, szombaton pedig Mozart és Haydn időtlen dallamaival zárhatjuk a hétvégét. A fesztivál teljesen ingyenes, így előzetes regisztrációra sincs szükség. Élvezzük a Balatonpartot és a klasszikus zenét, tehát ezen a hétvégén Révfülöpön. Itt pedig a Petőfin élvezzük a legjobb hazai könnyű zenéket. Jön már is a Brains.

0: popzene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is!
2: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Szegedtől Pécsig. Nálunk csak magyar zenét hallasz.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A következő órában is két nagy pohár frissítő víz között hozom a hazai kedvenceket. Ráadásul kalandozunk az ország különböző tájain, merre érdemes mennünk, amikor már elviselhetőbb lesz az időjárás, tehát mondjuk a mostani előttünk álló hétvégén. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, mindjárt rajtol a Hajrá Magyarok Extra, az Ivan and the Parazollal, ez lesz a Together.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a hőség, néhol akár 40 fok is lehet. Drámai helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány, közvetlenül Magyar Péter. Heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, az M0-ás és Biatorbágy között kisebb torlódásokra kell számítani. Két teherautó ütközött korábban az M4-esen Biharkeresztes térségében. A 234-es kilométernél a pályazárat már feloldották, a belső sávon megindult a forgalom. Dolgoznak az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban, a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon. Két szűkített sávon halad a forgalom, ami Budapest felé kisebb lassulást okoz. Két autó ütközött az M44-esen Békés Csaba felé Nagykőrös térségében, a 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, Magyar Péter szerint a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja majd a 7%-ot. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Magyar Péter miniszterelnök ma is felszólal a napi rend előtt. A 13 órakor kezdődő ülés elején a képviselők megemlékeznek a kuláküldözés áldozatairól is. Megnövelt kapacitással dolgoztak a mentősök a hőség miatt a hétvégén, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Heves zivatarok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Sok helyen árvíz alakult ki, több amszterdami utca is víz alatt áll. Egyetlen éjszaka alatt több mint 300 ezer villámcsapást jegyeztek fel. Több épület kigyulladt. A viharos szél országszerte fákat döntött ki, és ágakat tört le. Több szabadtéri rendezvény elmaradt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ottelektől a Hortobágyon át egészen Tatáig rengeteg felfedezni való vár ránk. A Hajrá Magyarok Extrában ezt az útvonalat járjuk be sok érdekességgel, látnivalóval fűszerezve. Ismerjük meg együtt Magyarországot. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és közben hallgassunk jó hazait, itt az Ivan and the Parazol.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ebben a 40 fokos rekord erősségű hőségben szerintem te is egy kis hűsölésre vágysz. Na mit szólnál egy különleges föld alatti időutazáshoz? Irány az Aggteleki Nemzeti Park és a világörökség részét képező Baradla barlang, mert hogy ott garantáltan nem fogunk megsülni, miközben 2 millió éves természeti csodák és 7000 éves ősemberi lábnyomok között kalandozhatunk. Akár de egy komolyabb 7 órás túrára is elindulhatunk a föld alatti patakok mentén. Ha ott járunk, akkor mindenképpen érdemes megnézni hazánk legnagyobb 19 méter magas álló cseppkövét, a csillagvizsgálót. Érdekesség, hogy a sziklafalakon még Petőfi Sándor nevét is olvashatjuk, sőt, egy egyedi formájú cseppkövet is láthatunk, amit a népnyelv csak Rózsa Sándor gatyájaként emleget. Egy nagyon szuper menekülőhely ezeken a forró napokon, tehát az Aggteleki Nemzeti Park. Slimé a folytatás itt a Petőfin, én pedig a Hajrá Magyarokban hozok még több látnivalót, érdekességet Magyarországról. Hogy nézek?

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha azt mondom, Európa legnagyobb összefüggő füves pusztasága, akkor mi ugrik be? Hát persze, hogy a Hortobágy, ami sokkal izgalmasabb és összetettebb, mint a megszokott képeslapos klisék. Azt tudtad például, hogy a legendás gémes kutak vödrének állásával régen titkos üzeneteket küldtek egymásnak a pásztorok? Vagy azt, hogy a csikósok ikonikus bőgatyája nem kevesebb, mint 6 méter anyagból készül, de a puszta címer madara, a daru is tartogat meglepetést, mert akár akkorára is megnőhet, mint egy 8 éves gyerek. Érdemes felülni a halastavi kisvasútra, vagy éppen e-bike-kal bejárni a rónaságot, hogy közelebbről is megcsodáljuk a fensége szürke marhákat, a bivajokat és a híres kilenclyukú kőhidat. Ha pedig megvárod a sötétedést, a fényszennyezéstől mentes pusztában olyan csillagos égbolt tárul elénk, amilyet sehol máshol nem láthatunk az országban. Kóstoljunk meg egy igazi parázson főtt bográcsételt a helyi csárdákban, és szippantsunk magunkba egy kis pusztai romantikát. Ha a hétvégén tehát valami ilyesmire vágynál, akkor tudom ajánlani Hortobágyot. Most pedig robogunk tovább, a következő megállónk Tata lesz, de előbb itt van többek között Dash Young Fly-jal, ez a Kiskece, a Petőfi.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kiskece lány a sötét.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt vannak a 40 fokok, de ha te egy igazán frissítő, mégis történelmi hangulatú helyre menekülnél, akkor Győr és Budapest között fél úton vár ránk a vizek varázslatos városa, Tata. A város szíve az öreg tó, hazánk legrégebbi mesterséges halastava, melynek partján egy romantikus 14. századi vízi vár magasodik. Falai között egykor Zsigmond és Mátyás király is szívesen pihent, de a közelben lévő 25 hektáros angol park is azért megér egy nagy sétát. Ezt annó úgy tervezték meg, mint egy élő, bejárható barokk festményt, amit titokzatos műromok és barlangok tesznek igazán különlegessé. A legnagyobb élményt viszont a fényes tanösvény tartogatja. Ott képzeld el, hogy egy 1,5 kilométer hosszú cölöpökön álló sétányon és izgalmas függőhidakon barangolhatunk be egy mesebeli láperdőt. Alattunk a kristálytiszta, felbugyogó karstforrások pezsegnek, a burjánzó színes élővilágtól pedig úgy érezhetjük magunkat, mintha egy trópusi dzsungelt fedeznénk fel éppen a kellemes hűvösben. Tata, tehát a tökéletes hétvégi menedék a kánikul elől, ezt nyugodtan betervezheted a hétvégére. És nyugodtan nyúlhatsz a hangerőgomb felé is, mert itt egy újabb hazai kedvenc, a Bagosi Brothers Company, és egy ötlet szintén a hétvégére. Ez a Fekszünk a strandon.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: megoldás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottán tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál, mert te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek,

0: repüljen, rabmadár.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hivatalos, hogy megdőlt a mai napra vonatkozó országos meleg rekord, ráadásul nagyon korán, már dél előtt. Az eddigi június 29-i csúcsot egy 4 évvel ezelőtti dévaványai mérés tartott 38,4 fokkal, de Aszódon már délelőtt 10 óra 50-kor 38,5 fokot regisztráltak, azóta pedig már bőven e fölé ment a hőmérséklet. Ez még messze nem a vége, a délutáni órákban a legforróbb területeken 41-42 fok várható, így komoly esély van arra, hogy ma megdől a valaha mért abszolút hazai rekord is, az a bizonyos 2007-es 41,9 fokos kiskunhalasi csúcs. Közben a fővárosban is borul a papírforma, az 1947-es budatétényi rekord is, ha minden igaz, akkor a múlté. Keressük az árnyékot, és igyunk rengeteg vizet, most pedig menjünk tovább a legfrissebb hírekkel, aztán indul a hazai nagy dózisban, hazai zenékkel a délutánod mellé. Itt lesz a Tortuga.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos! Ó, magyarul!
11: A nyelvújítás előtt!
12: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
13: A műsorajánló után...
14: A legfrissebb információk első kézből.
13: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
14: Ez a Petőfi Rádió.
15: Szép napot kívánok! Minden idők legforróbb napja lehet a holnapi. Drámai helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány, mondta Magyar Péter. Országszerte folytatódik a szúnyogírtás.
14: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Erős a forgalom az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az M0-as autóút és Biatorbágy között kisebb lassulásra, torlódásra kell számítani. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy személyautó. A Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
14: Petőfi Rádió.
13: Hírek.
15: Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós pénzekkel együtt is meghaladja a 7%-ot, számolt be róla Magyar Péter. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása a téma az országgyűlés e-heti rendkívüli ülésén. Magyar Péter miniszterelnök ma is felszólalt napi rendelőtt. A 13 órakor kezdődött ülés elején megemlékeztek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól is. Javul a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal, közölte a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy korábban a BKK-val közösen újra gondolták az éjszakai hálózatot, így például a kékbuszos agglomerációs járatokat Budakeszi, Péccel, Szentendre vagy Gödöllő felé. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat.
13: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lehet az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
13: a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
13: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A lehetséges abszolút országos melegrekord mellé is itt hallod a hazai kedvenceket, a Petőfin. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. Mindjárt hozom neked Szena Dagadut, de előbb jön a tornacipős rock and roll jeles képviselője, a Tortuga. Ez a Csak te vagy.
2: Itt egy újabb óra.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Magány ír a mellémől, cigifűszál az erkéről, a végén úgyis csak egy sóhaj marad.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimi zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Teljesen érthető, ha te is fáradtabb vagy, figyelmetlenebb vagy a megszokottnál, hiszen ez a hosszantartó rekorderősségű kánikula mindenkit megvisel. De van egy nagyon jó hírem, végre látszik a fény az alagút végén. A felfrissülés pontos menetrendje úgy néz ki, hogy holnap, vagyis kedden északkeleten és keleten már gomoly felhők jöhetnek, és elszórtan akár frissítő záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán aztán megérkezik a várva várt hidegfront, bár nyugaton már érezhető. Mérséklődik a hőség, az ország nagy részén még tartja magát a 32-38 fokos forróság, ráadásul a markáns front miatt többfelé kell készülnünk heves viharokra, felhőszakadásra és nagyobb méretű jégre is. Csütörtökre virradóan viszont végre fellélegezhetünk, a legtöbb helyen 30 fok alatt maradunk, ami csak nem 10 fokos visszaesést jelent, normalizálódnak a hőmérsékletek. Addig is vezess óvatosan, figyelj magadra és a többiekre is, folyamatosan töltsd újra a vizes porradat. Ez a forróság szerintem mindenkit váratlanul érintett, úgyhogy Márzsal megyünk tovább, akitől ez a váratlan nyár. A

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy friss zenével megyünk tovább a délutánunkban, ráadásul egy igazi közönség kedvenctől. Fluor Tomi a közösségi oldalán jelentette be, hogy megérkezett a legújabb Sose Hollal és Szófiával közös dala, ami a Keserű címet kapta. Tomi szerint ez a zene olyan, mint egy keserű csók a nyári viharban, amikor túl sokáig ragadunk benne mérgező kapcsolatokban, vagy épp ellenkezőleg a múltbeli sérülések miatt teljesen bezárkózunk, és elfelejtjük, milyen nyitott szívvel élni. A Csicska 2 után ez a második kislemez a jövőre érkező Fluor albumról, de a rajongók addig sem maradnak újdonságok nélkül. A júliusi Budapest parkos buli előtt érkezik még egy kifejezetten fluoros, karcos dal is a nosztalgiázóknak. Most viszont itt a friss, keserű Sose Hollal és Szófiával a Petőfim.

0: Petőfi Rádió.
1: Nem, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha múltad nem.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Bezzeg a mi időnkben igazi forró nyarak voltak, vagy semmi extra, a nyár teszi a dolgát, ilyen és ehhez hasonló mondatokkal talán te is találkoztál ezekben a napokban. Na de azért azt érdemes letisztázni, hogy 50 évvel ezelőtt egy ilyen durva hőhullám konkrétan elképzelhetetlen lett volna. Akkoriban egy hasonló időjárási helyzetben csak nem 4 fokkal maradt volna hűvösebb a levegő. Most viszont egy hatalmas hőkupola ejtette csapdába a Szaharából érkező forró levegőt Európa felett, emiatt pedig az éjszakáink is tikkasztóak, ráadásul a páratartalommal együtt a hőstressz is az egekben van. Nem véletlen, hogy holnap éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Ez a szélsőséges időjárás mentálisan és fizikailag is borzasztóan megterhelő, úgyhogy most tényleg figyeljünk oda egymásra és magunkra. Igyunk sok folyadékot, a nehéz cukros vagy koffeines italokat inkább engedjük el, és ha tehetjük, akkor húzódjunk árnyékba vagy klímás helyiségbe. És a legfontosabb szabály, amit nem lehet elégszer elmondani, gyermeket, házi kedvencet még egyetlen percre se hagyja parkoló autóban, mert az utastér pillanatok alatt életveszélyes csapdává válik. Vigyázzunk tehát egymásra. Én pedig vigyázok a délutáni jó hangulatra a folytatásban Morionesszel. Ez a Végtelen, a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még mielőtt leolvadnánk, valószínűleg az ország történetének legforróbb napján hozom a jó kis hazai zenéket a hűvösbe, az árnyékba, és a sok-sok víz mellé folyadékpótlás fontos, úgyhogy ezt tartsuk be mindenképpen a mai napon is. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és közben várom az üzeneteket is, merre mi újság az országban, nálatok mennyit mutat a hőmérő, SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380. A friss hírek utána a Balkán Fanatikkal folytatjuk. Hadd menjen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
14: Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bioalapanyagokból főzzük. A Krisna völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
15: Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
16: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
17: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
15: Rendelek.
17: És a mosókapszula is.
15: Rendelek.
17: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
15: Sejtettem, azt is rendelek.
17: És mikor lesz itt?
15: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
17: Akkor én meg figyelem a készletet.
15: Persze, ahogy eddig is.
18: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
19: Minden idők legforróbb napja lehet a holnapi. Rövidesen a parlament elé kerül az idei költségvetés módosítása, ámokfutó gyilkolt Németországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
19: Építési munkákat végeznek az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópontban. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
19: A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állami stratégiai cégeket. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök szintén napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei közé sorolta a visegrádi együttműködés újraindítását, elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Németországban 5 emberrel végzett egy lövöldöző. A Hamburgtól nyugatra fekvő kisvárosban elkövetett bűncselekménnyel egy férfit gyanúsítanak, akit őrizetbe vettek. A gyilkosságok indítéka egyelőre nem ismert.
1: Petőfi Rádió Sport.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Katona László. Sikerrel vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar a francia Luca Van Asch ellen győzött, aki 6-4, 4-0-nál feladta a mérkőzést. Ma délután Marozsán Fábián, Udvardi Panna és Bondár Anna is pályára lép Wimbledonban. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közlése szerint több mint 4,6 millió szurkoló látta a helyszínen az észak-amerikai világbajnokság csoportmérkőzéseit. Az átlagnézőszám rekordját ugyanakkor továbbra is a 32 esztendővel ezelőtti torna tartja. A csoportkörben 215 gól született, ami eddig mérkőzésenkénti 3 gólos átlagot jelent, ami szintén rekord. Ma este a 16 közé kerülésért Brazília, Japán, Németország, Paraguay és Hollandia, Marokkó mérkőzéseket rendeznek. A magyar női junior kézilabda válogatott 32-25-re legyőzte Japánt a Kínában zajló korosztályos világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. Keceli Mészáros Renáta 6 góllal járult hozzá a sikerhez. A magyar együttes holnap Norvégiával találkozik. A csoport első két helyezettje kerül a negyed döntőbe. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
19: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre várható záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Duna Budapestnél 26 fokos. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Azért furcsa belegondolni, mekkora felfrissülés lesz a hét második felében a 32 fok, de hát az is nagyjából 10 fokkal kevesebb, mint amit a mai napon mutatnak majd a hőmérők. A friss hírek után megyünk tovább a délutánunkban, ezúttal a Balkán fanatikkal, ez a Hadd menjem.
1: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag.

Nem veszem észre direkt, hogy zárosak cégizem, simogatlak, nyugi takarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

Éjszaka királyáról szól, aki annó fenekestül felforgatta a pesti szórakoztatóipart, és akinek a luxus mulatójában még a lendő brit király is megfordult. A címszerepben Homonai Zsolt látható, a monumentális látványos színpadi világért pedig Bozsik Ivett felelt. Ez a produkció gyakorlatilag a hazai operettgyártás, sőt, részben még a Broadway és Hollywood előtörténete is, tele fülbemászó dallamokkal és izgalmas fordulatokkal. Szóval sötétíts be, kapcsold be a klímát, és élvezd a prémium színházi élményt a kanapéról a MediaClick felületén. Most pedig maradjunk a fülbemászó daloknál, a folytatásra Szolér érkezik hozzánk. Ez az Unom már, a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on és Egerben az FM 102.7-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Rúzsa Magdi valósággal tarol idén nyáron. Nem elég, hogy a közönség szavazatai alapján a Lotfi Begivel közös lágerük a nyári zápor zsebelte be az év hangfelvétele fonogramdíjat. Az énekesnő már is szállítja a következő hatalmas dobást. Megérkezett a Rúzs. Ez a zene a hamarosan megjelenő 15 dalos új nagylemez előfutára, amit Magdi teljes egészében Borlai Gergővel közösen alkotott meg. Gergő nem bízta a véletlenre a dolgot, a billentyűk mellett a hangszerelésért és a keverésért is ő felelt. A zene stílusát tekintve egy finom 80-as évekbeli hangzású, mégis modern és keserédes popdalról van szó. A szövege mélyre megy, a szakítás fájdalmáról, a meg nem valósult álmokról és a beteljesületlen szerelemről mesél. A zenei élményt pedig olyan elképesztő nemzetközi vendégművészek teszik teljessé, mint Anna Rakita vonósokon, Pete Griffin basszusgitáron és a hazai zseni Mike Gotthard elektromos gitáron. Következzen a friss, ropogós újdonság Rúzsa Magditól. Ez a Rúzs, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a belga egyszerűen képtelen leállni. Megvolt a dupla kobuci, megvolt a fishingon orfű, de a srácok nem pihennek, kőkeményen nyomják tovább a nyári menetelést. Ha esetleg te sem szeretnél lemaradni róluk, akkor figyelj, mert az előttünk álló hetekben szinte bárhol el lehet őket csípni. Ezen a héten ott lesznek pénteken a Sopron Festen, vasárnap délelőtt 10-kor, pedig egy különleges aranyos bulival térnek vissza a budapesti kobuciba, de a július többi része is igazi fesztivál dömping lesz, például fellépnek az EFOTON, július 23-án a debreceni kampuszon, pár nappal később pedig már a Művészetek Völgyében, és augusztusban sem fogy el a lendület, nagyon úgy tűnik, érkezik a Sziget Fesztivál, másnap a pécsi Káptalan Kert, az augusztus 20-ai hosszú hétvégét pedig Zamárdiban a Strand Fesztiválon indítják. Nem unatkoznak az urak. Na, hogy hétvégente a szomszédok sem. Jön a Gérvágó a belgától, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar indul, a Petőfi csúcs Szikora Tomival a folytatásban és Petőfis játékkal, úgyhogy keresd te is az óra zenét menő Petőfis ajándékcsomagért. A mikrofonnál az elmúlt pár órában Medgyessy Gábort hallottad, vigyázz magadra ebben a nagy forróságban, és ha teheted, akkor hallgasd a Petőfit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Vörös Domonkos. Ez a Petőfi Rádió.
2: Megdőlhet holnap az abszolút melegrekord. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az idei költségvetés módosítása. Ámukfutó gyilkolt Németországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: 4 személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé tartó oldalán az M0-as autóút csomópontjánál. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták. A 33-as főúton Debrecen átkelési szakaszán a 102-es kilométernél szintén 2 autó ütközött össze. A Kismacs felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állami stratégiai cégeket. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök szintén napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, és elérték a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Németországban 5 emberrel végzett egy lövöldöző. Az egyik Hamburgtól nyugatra fekvő kisvárosban elkövetett bűncselekménnyel egy férfit gyanúsítanak, akit őrizetbe vettek. A gyilkosságuk indítéka egyelőre nem ismert.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lehet az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néha záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 4 óra van, együtt olvadunk a délutánban, de legalább a zenék hűsítően szólnak. Számíthatsz rám a folytatásban. Munkában, munka után, a strandon veled vagyok. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték következik Petőfi Rádiós ajándékokért.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

Petőfi Rádió, minden magyar. Együtt hűsödünk a kánikulában, ne felejts el nagyon sok folyadékot inni. Kinek mit töltetek? A Petőfi Rádiós bögréjébe. Ha még nincs Petőfi Rádiós bögréd, nyerd meg tőlünk. Egy komplett ajándékcsomagot nyerhetsz, amely bögréd, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz. Na és hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod az óra nyerős lágerét, hogy most küldj üzenetet, ez lesz a felhívás, akkor várom, hogy jelentkezz SMS-ben a 0630303380-on, írd meg az óra előadóját és a szám címét. Ha elsőként küldöd el nekünk, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék perceken belül indul!

0: ilyesmi példát. A Petőfi Rádióban minden magyar. Ma délután ez a számhoz valakinek szerencsét, nyereményt, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Remélem, hogy neked akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 06303030380-on SMS-ben, és ha gyors voltál, hamarosan visszahívlak. Addig is, itt a konyha, 100-szor visszajátszott, ezt indítom. A dal, amit élőben is meghallgathatunk, például júliusban Mindszenten, fellépnek Vácon, ott lesznek Debrecenben a Campus Fesztiválon, játszanak majd Martonvásáron és Baján is, de a budapesti koncertjük pedig az augusztus 20-ai hosszú hétvégén lesz, egész pontosan 19-én a Kobuciban. Konyha, 100-szor visszajátszott.
1: Nálad a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játék következik a folytatásban. Ha valaki szeretne nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, erre minden hétköznap délután 4 és 5 óra között van lehetőség. Amikor meghalod a zenék közötti felhívást, akkor várom az üzenetet SMS-ben elsőként, és aki ma a leggyorsabbként reagált, őt hívom vissza.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök, Szikora Tamás vagyok.
1: Ciao, szia.
0: Hogy szólítatlak?
1: Zoli.
0: Szia, Zoli. Gyors voltál a játékunkban, és ma te küldtél először üzenetet. Volt már ilyen korábban?
1: Nem még. Nagyon sokat próbálkoztam már, de eddig még nem jött össze, úgyhogy most nagyon örülök neki.
0: De akkor a játékot ismered, van most két kérdésem, és hogyha mindennel megvagyunk, akkor gratulálatok neked majd a nyereményedhez. Az első kérdés...
1: Akkor hagyjönnek a kérdések.
0: Mondd, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: BSV és az Éldát.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor óriási gratula, mert ma délután te nyertél.
1: Nagyon örülök neki.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomag a tiéd, illetve a tiétek. Bögre, kulacs, nyakpassz és Petőfi Rádiós bevásárlótáska. Ez megy majd postán neked.
1: Nagyon szuper, nagyon köszönjük szépen.
0: Hogy bírod ezt a hőséget, a kánikulát?
1: Hát nehezen, de muszáj itt bent a klímánál azért ki lehet bírni, aztán este pedig egy kis medenceparti az udvaron, és így teljesen bírható a meleg.
0: Wow, hát igen, ez így akkor egész kellemes. Hány fokra állítjátok a klímát? Tehát ti vagytok azok, akik 18 fokra lövitek, vagy azért marad ez a kellemes 23?
1: Abszolút, a leghidegebbre.
0: 18, hogyha még lehet, akkor még kevesebbre.
1: Így van, igen.
0: Ez melyen jégverem nekem, legalábbis. Bár kell is ebben a 40 fokban, tény és való, mert hiába beállítjuk 18-ra, a valós az úgysem annyi, az azért jóval több lesz.
1: Szeretünk hűsölni.
0: A következő dallal is hűsölünk, Kállai Sanders András és az Ocean, ezt fogom most játszani a Petőfi Rádióban.
1: Köszönjük szépen.
0: A mai nyertesünk tehát Zoli, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Figyeld a zenék közötti felhívás 4 és 5 között, légy résen, légy gyors, és

0: Petőfi Rádió minden magyar. 5 óra lesz, és az a durva, hogy az árnyék még ilyenkor is prémium, brutál meleg van, kitartás mindenkinek, ha pedig vezetsz, akkor türelmesen, mert ez a hőség mindenkire hat. 5 után is számíthatsz rám, hazavezetünk. Mindjárt Pápai Jóci dala szól, a megbabonálsz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
3: Hány filmet rendezett Mak Károly?
2: És a jelenkor magyar filmjeiből.
3: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
2: Nagy diákteszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
6: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spar Verde ásványvíz 12 darab vásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
7: Szívem, elfogyott a mosogatószer.
8: Rendelek.
7: És a mosókapszula is.
8: Rendelek.
7: A WC-papír is az utolsó hurigán van.
8: Sejtettem, azt is rendelek.
7: És mikor lesz itt?
8: Hamar, ha a Sopériáról rendelek. A szállítás ingyenes, az árakkal is meg leszel elégedve.
7: Akkor én meg figyelem a készletet.
8: Persze, ahogy eddig is.
9: Sopéria. Háztartás, babaápolás kényelmesen, online. Gyors rendelés, szuper árak, ajándék lehetőségek.
4: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
4: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
4: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
4: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
4: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Írtatok egy szörnyfilmet?
12: Én ismerem a legrégisztőbb szörnyeket. Csak ne tűnjetek túl picsinek.
5: Minyonok és szörnyek a mozikban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Megdőlhet holnap az abszolút melegrekord. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az idei költségvetés módosítása. Népszerű magyar zenészek lépnek fel a Ráckevei Dunapart Festen.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: A 33-as főúton Debrecen átkelési szakaszán a 102-es kilométernél két autó ütközött össze. A Kismacs felé vezető oldalt lezárták, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
13: Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket, és lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkoló gépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2-a és 4-e között mások mellett Geszti, Báj Alex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hívjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Holnap a sok napsütés mellett kevés komoly felhő is lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van. Ha ma nem szabadságon voltál, hanem egész nap dolgoztál és most végeztél, beültél az autóba, hát lehet, hogy a kormány forró, mint a reggeli kávéd volt. Kitartás, én hazavezetlek, hazakísérlek, együtt hűsörünk Pápai Jocsi dalával, itt a Megbabonáz.
10: Itt egy újabb óra.
4: Kizáró.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Gondolom ebben a hőségben már a főzés gondolatától is mindenkinek melege van. Kitartás magunknak a kánikulában. Na éppen ezért hozok egy villámgyors, nyári, könnyen elkészíthető receptet, ami nálam már teljesített. Szükségünk van egy negyed görögdinnyére, ezt vágjuk, kockázzunk fel feta sajtot, adjunk hozzá néhány karika lilahagymát, locsoljuk meg egy kevés olívaolajjal, és egy fél citrom vagy fél lime levét még tegyünk rá, csak azért, hogy még frissebb legyen az egész. Konkrétan ennyi az egész, tehát 5 perc alatt kész van, mégis könnyű, üdítő, nyári étel kerül az asztalunkra, ha pedig szeretné valaki egy kicsit tartalmasabbá tenni, akkor egy szeret ropogó spiritós tökéletesen illik mellé. Na ez az én ajánlatom, szerintem néha a legegyszerűbb ételek esnek a legjobban, főleg ilyen forró nyári délutánon, de megspékelhetjük, és várom a hasonló tippeket SMS-ben, Viberen, a számunk 0630 30 30 380.
1: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaluzianából.

Petőfi Rádió minden magyar. Dzsudlóval folytatom most, aki idén 10. alkalommal veszi be a Budapest Parkot. Ráadásul egymás után 2 este. Az első este a jól ismert dzsudló hangzás világgal találkozhatunk, a másik este pedig egy teljesen új dimenzió vár minket, mert szimfonikus zenekarral érkezik a park színpadára. Wow! Új lemez, dupla koncert, 2 külön világ, mindez majd októberben, 2. és 3. Azért kíváncsi lennék, hogy szól ez a dal szimfonikusan. Dzsudló Vroom!

Petőfi Rádió, minden magyar. Azt hiszem, hogy most már hivatalosan is ott tartunk, hogy minden trükköt bevetünk a hőség ellen. Folyamatosan dőlnek a meleg rekordok, és ilyenkor az ember már mindennel próbálja becsapni az agyát. Van, aki mondjuk bekapcsol egy 10 órás esőhang videót a YouTube-on a tévére, más a ventilátorról néz videót, felvételt, vagy vízesést tesz be magának háttérnek, esetleg karácsonyfát vagy habas téli tájat. Esőre viccesen hangzik, de egyébként állítólag van ennek tényleges hatása, a természet hangjai megnyugtatják az agyat, csökkentik a stresszt, és ettől egy picit kellemesebbnek érezhetjük a hőséget. Persze a szobában ettől még nem lesz hűvösebb, ahhoz továbbra is marad a ventilátor, a klíma, vagy egy jó hideg zuhany, de ha már fejben egy kicsit el tudunk utazni egy esősebb nyári napra, lehet, hogy ezt a 40 fokot is könnyebb elviselni. Én zenével támogatom azt, hogy kicsit hűvösebb legyen az idő. Vamar, Manuel, éget a nap. Ezzel csobbanunk virtuálisan a Balatonban itt a Petőfin.

Beach Bazaar.

0: De magyar, 6 óra lesz, de még simán mutatott 40 fokot a kocsi hőmérője. Kitartás magunknak ebben a hőségben. Remélem, hogy a névnaposoknak merencés buliuk van. Ma Péter és Pál napja van. Köszöntsd őket rajtunk keresztül egy zenével. 7-kor indul a Petőfi Rádió kívánság műsora. Írj 06 30 30 30 380. 6 után nekik játszom ezt a dalt. Daniel Figergő, Mamma Mia.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 9 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsor ajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
5: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Nyerj S-büdzsé babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-büdzsé terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-büdzsé babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Megdőlhet holnap az abszolút melegrekord. Egyre kevesebb élelmiszer dobnak ki a magyarok. Népszerű magyar zenészek lépnek fel az idei Dunapart Festen Ráckevén.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza híd javítási munkáit, illetve a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették. Az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. A Mavinform Facebook bejegyzése szerint az S36-os vonatok nem közlekednek, a székesfehérvári Z30-as vonatok pedig Kelenföld és Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Kimarad több Székesfehérvár és Kelenföld között közlekedő G43-as vonat is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket, és lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Emellett különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent Magyarországon, közölte felmérése alapján a Nébih. Eszerint a magyar háztartásokban kevesebb az élelmiszer hulladék, mint az európai átlag, de a további csökkenés érdekében még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, idén 10 éves a maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot. Ismert hazai előadókkal várják a közönséget az idei Dunapart Festen Ráckevén. Július 2-a és 4-e között mások mellett Geszti, Bájalex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra van, ha még most is a vízparton, a medenceparton pihensz, használd ki minden percét, és éld meg a nyár minden pillanatát. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Elsőként együtt hűsödünk Dániel Figergővel, itt a Petőfin a Mamma Mia.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyar. Lehet, hogy kicsit beszippantott a TikTok, de azt mondom, hogy tegyünk jeget a salátákba. Egyre többen készítenek jeges salátát, legalábbis nekem a hétvégén ezzel volt tele a forjum. A friss paradicsomból és uborkából készült salátákba tegyünk egy kis jeget. Ropogósak maradnak, ráadásul a fűszerek is teljesen máshogy érvényesülnek majd. Szóval paradicsom, egy kis bazsalikom, uborka, jégkocka és pont. Persze lehet fűszeresen is, akár egy kis só vagy oregano. Na én ezt mondjuk a legjobban grillhús mellé tudnám elképzelni, de mondjuk sajt mellé is kiváló lehet ez a kis pofon egyszerű nyári saláta. Ezt ajánlja tehát 2026 nyarán a TikTok ebben a hőségben, de várom a te ötleted, a te tipped is SMS-ben, Viberen, a számunk 0630 30 30 380. Remélem, hogy mindenki a vízparton, a medenceparton bulizik. Most erre a dalra, Fluor Partia,

0: Petőfi Rádió minden magyar. Új kedvenc következik az Ári Maffiától és Betonhofitól, Nesztek. Mert van az a pillanat, amikor az embernek már nincs kedve magyarázkodni, inkább hagyja, hogy az eredményei beszéljenek helyette. Hát nagyjából erről szól a következő dal, a Nesztek, amely egy magabiztos, lendületes üzenet, hogy nem kell mindenkinek megfelelni, nem kell minden kritikára reagálni, egyszerűen csak menni kell előre, beszéljenek helyettünk a számok. Az Ári Maffia és Betonhofi ezt az üzenetet csomagolták ebbe a dalba, ami egyszerre önironikus, vagány és tele van odaszúrásokkal. Nesztek itt a Petőfin.
1: Szevasztok, én Kéri

0: Petőfi Rádió minden magyar. Kihányszor töltöttem újra a kulacsát? Ugyanez igaz a kutyákra és a cicusokra otthon, mert ebben a kánikulában nekik is folyamatosan szükségük van a friss vízre, az árnyékra és a hűvös pihenőhelyre. A kutyasétáltatást is érdemes most a késő esti órákra hagynunk. Egy egyszerű trükk, érintsük meg a tenyerünkkel a járdát, az aszfaltot, és hogyha nekünk túl forró, akkor a kutyus tappancsának is az lesz. Ebben a hőségben pedig soha egyetlen egy perce se hagyjuk a házi kedvenceket az autóban. Vigyázzunk rájuk, mert ők nem tudják elmondani, hogyha nagyon melegük van. És ha már otthoni hűsülés, friss víz, árnyék, akkor maradjuk ennél a témánál, mert ebben a kánikulában most mindenki arra vágyik, hogy végre egy fárasztó munkanap után hazaérjen, ledobja a cipőt, bekapcsolja a ventilátort, a légkondit és kicsit kifújja magát. Ez pedig tökéletesen passzol ez a dal. Fodor Máriusz, otthon, a Petőfi Rádióban.
1: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön, nem számít, hogy

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki szívesen meghallgatná a kedvencét, akár azt a dalt, ami egy strandos nap után jól esne két csobanás közben, várom, hogy megírt. 0630303380. Petra kedvencét játszom a kolléganőjének, Nikinek. New Level Empire Draft felhők alatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Szerda éjfélig marad a harmadfokú hőségriadó. Egyre kevesebb élelmiszer dobnak ki a magyarok. Idén is megrendezik az ifjúsági petkupát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tisza hídjavítási munkáit, illetve a hozzátartozó félpályás lezárást holnap éjfélig felfüggesztették. Az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, de miatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. A Mavinform Facebook bejegyzése szerint az S36-os vonatok nem közlekednek, a székesfehérvári Z30-as vonatok pedig Kelenföld és Érd alsó között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Kimarad több Székesfehérvár és Kelenföld között közlekedő G43-as vonat is. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Emellett lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Idén is megrendezik az ifjúsági petkupát. A környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László. Sikere vette az első kört Fucsovics Márton a wimbledoni teniszbajnokságon. A világranglistán 76. magyar a francia Luca van Ass ellen győzött, aki 6-4-4-0-nál feladta a mérkőzést. A legjobb 64 között a 16. helyen kiemelt amerikai Tien lesz Fucsovics ellenfele. Marozsán Fábián pedig három játszmában nyert az argentin Tirante ellen, így ő is a második körbe jutott. Ismét kölcsönveszi Lisztes Krisztiánt a Ferencváros. A Frankfurt labdarúgója már az előző idényben is a rekordbajnoknál játszhatott, igaz mindössze 6 találkozón lépett pályára. Enzo Maresca lett a Manchester City labdarúgó csapatának új vezetőedzője. A 46 éves olasz szakemberrel 2029 nyaráig szóló megállapodást kötött az angol klub. Maresca a harmadik időszakát kezdi meg a City kötelékében. 2020-21-ben a tartalék csapatot irányította, 22-23-ban pedig az első keretnél volt másodedző. Köszönöm a figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, akár a strandon, akár az autóban, vagy már otthon, hogy neked melyik dal esne jól egy ilyen fullasztó, forró hétfő után. Írd meg és lejátszom, hűsöljünk együtt, kezdődik a kívánság műsor. Hello, Szikora Tamás vagyok, várom az üzenetet.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Vagy akár hívd a kívánságvonalat 061-759-6060. Andi Szegedről Viber üzenetet küldött nekünk. Szia, én a párommal Petivel ma egész nap a Tiszaparton strandoltam. Hatalmasakat csobbantunk, így egyszerűen elviselhetőbb volt a meleg. Éppen hazafelé tartunk, és szeretnénk küldeni a következő számot a kislányunknak Budapestre, aki szintén strandolt ma. Üzenjük, hogy alig várjuk, hogy együtt csobbanjunk holnap. Puszi, Andi és Peti. SMS-t küldött nekünk a nap hőse, Gábor, aki klímaszerelő. Azt írta, hogy ő reggel 6-kor kezdett, és azóta meg sem állt, mert mondhatni mindenkinél egyszerre romlott el a klíma, úgyhogy ma a hűvös lakásokért dolgozik, éppen úton van A-ból B-be, és a kollégájának, Lacinak szeretné küldeni a következő dalt. Kitartás nektek, és nagyon köszönjük a munkátokat. És hogy még kinek játszom a következő zenét, azt már te mondhatod?
3: Unokatestvéreimnek, ha lehet.
2: Na, keresztneveket mondasz hozzájuk?
3: Krisztóf, Bence, Angelika.
2: Oké, hűsöljünk együtt, köszi, hogy a Petőfi Rádiót hallgatják.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világ szerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Ki a következő? Halló?
3: Halló, Szeres Jennifer vagyok.
2: Szia Jennifer, hallgatlak.
3: Egy dalt szeretnénk küldeni.
2: Kinek szeretnétek dalt küldeni?
3: A szerelmemnek.
2: Hogy hívják a párodat, a szerelmedet?
3: Félix.
2: Félix?
3: Félixnek küldeném.
2: Üzensz neki valamit?
3: Nagyon szeretem, és nagyon hiányzik.
2: Mi összekötünk titeket, biztos, hogy most is rád gondol, és akkor a következő dal a tiétek.
3: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, szia!
3: Hello!
2: SMS-t kaptam Virágtól, aki az anyukájának címzi a következő számot, hiszen anya születésnapos. Isten éltesen a halott pénzdalával, ez a gyerekek!
4: Otthon a

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket a 0630-30-30-380-on. Nóri írt nekünk, hogy ma egész nap strandoltak a gyerekekkel. Körülbelül 20-szal lecsúsztak, és szeretné rajtunk keresztül meglepni Nórit és Ákost egy dallal, akik éppen a jó hideg dinnyét majszolják. Attila is csatlakozott hozzánk, ő Pék azt írta, hogy náluk a kemence mellett még a szokásosnál is nagyobb volt a meleg, nemrég végeztek, végre leülhettek egy hideg limonádé mellé, üdvözli a műszakot, minden koránkelőt, valamint Pék kollégát. Köszönjük a munkátokat és kitartás nektek a kánikulában. Eszter és Bence pedig szápoztak ma a Balatonnál, azt írták, hogy ma volt az első nap, hogy ezt kipróbálták, már régóta ott volt a vakans listájukon, hazafelé tartanak, és szívesen meghallgatnának egy majkadalt. Oké, vettem a rendelést, elvitted a szívedet.

0: Szára lámban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Marci üzenete Viberre futott be, aki a párjának Tamarának választotta a következő dalt megismerkedésük 6. hófordulója alkalmából. Gratulálok nektek! Milán Agoltáborban van, az anyukájának szeretne üzenni a munkahelyére, aki tudja, hogy mindig a Petőfi Rádió kívánságműsorát hallgatja, és kíván rajtunk keresztül neked nagyon boldog születésnapot! Isten éltessen! Örülök, hogy ma is minket hallgatsz. És ünnepelünk tovább, mert Vera kislánya Bianca ma vizsgázott forgalomból. Itt

0: Petőfi Rádió kíválságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Bejelentkeztek hozzánk Marcék, akik a Tiszatón eltöltötték a napot. Azt írja, hogy szia Tomi, délelőtt kenusztunk és meglátogattunk egy kilátót, amit csak a vízen lehet megnézni. Délután pedig már az árnyékban pihentünk. A víz fantasztikus, most indulunk haza, aztán pedig Vacsi, a következő dalt küldeném a csapatnak, Nórinak, Ákosnak, valamint Becinek. Srácok, akkor ez tartalmas nap volt. 8 után tiétek a Lóci játszik, és a Nem táncolsz jobban.
3: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
0: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
0: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
1: A garázsból indult.
0: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
0: Ő nem más, mint...
5: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedj a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka,

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden idők legforróbb napja jöhet holnap. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal rövidesen a parlament. Már kapható a magyar dinnye a boltokban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt különösen kell figyelni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon 11 és 16 óra között, és különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Aki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot, és lehetőség van közvetlen banki átutalással is segíteni a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon is. Már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Ezekből elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néha záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után folytatjuk együtt. Hűsölünk a Petőfi Rádióban. Számíthatsz rám a folytatásban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a naplementében, hogy neked melyik dal esne jól. Várom, hogy megírt. SMS Viber 0630 30 30 380.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Közben kapás van a 0617596060-on. Halló!
3: Halló!
2: Halló, szia! Itt Tomi, és ott?
3: Vendel.
2: Szia, Vendel! Mit csinálsz? Hol hallgatsz éppen minket?
3: A nagymamámmal, a testvéremmel.
2: Kicsit szaggat a vonal, tehát most akkor így próbálok balkobázni. Azt mondhattad, hogy utaztok, ugye?
3: Igen.
2: Vonattal mentek, vagy kocsival? Mi a program?
3: Kocsival megyünk.
2: Honnan, hová?
3: Balatonnakaliból Budapest.
2: Aha, és akkor lent töltöttetek néhány napot?
3: Igen.
2: Akkor feltöltődve, kipihenve visszatértek, mi pedig meglepünk titeket útközben most, jó?
3: Rendben, köszönöm.
2: Én köszi, szia. Ha már Balcsi, akkor jön egy balatoni lány, aki gyerekként a Balaton partján álmodozott arról, hogy énekesnő legyen. Lábas Viki Álompor.
4: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat,

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Dash Young Fly Kiskece. Ez szól most a Petőfi Rádióban a kívánságműsorban, de hogy kinek? Kiknek játszhatom? Például Boginak és Petinek. Ők Hajdúszoboszlón töltötték a napot, azt írták, hogy egész délelőtt csúszda parkoztak, délután fagyiztak, most pedig utaznak haza Szegedre. Dani Balatonfüredről csatlakozott hozzánk, aki a barátnőjével Krisztával töltötte a napot, nemrég jöttek ki a vízből, bepattantak az autóba és úton vannak haza Komlóra. Így nektek is játszhatom ezt a dalt, ami a nyár egyik nagy zenéje, Dash Young Fly Kiskece.
0: Ez a legújabb.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Halló, Petőfi Rádió.
3: Jó napot kívánok.
2: Szia, itt Tomi, és ott?
3: Viki vagyok.
2: Szia, Viktória. Merre mentek? Mert hallom, hogy utazás közben hallgatjátok a Petőfi Rádiót.
3: Igen, Diós Jenőre tartunk.
2: Aha, és honnan mentek Diós Jenőre?
3: Pestről.
2: Tök király, és akkor a családdal mentek, vagy kinek szeretnél számot küldeni?
3: A szüleimnek, hogy nagyon szeretem őket.
2: Akkor elkísérünk titeket, érezzétek jól magatokat, és meglepünk mindenkit.
3: Rendben, köszönjük szépen.
2: Itt egy új zene hűsítőként, hullik a cseresznyep a virága.
4: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honey Beastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyep a virágát,

0: 0614 750 60 60.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És tekkolom a Viber üzeneteket is, amelyek a 06303030380-ra érkeztek. Egy táboros csapat csatlakozott hozzánk. Fanni, Bence, Ádám, Réka, Tomi és Laci írtak nekünk, hogy ők ma egész nap röpisztek, szápoztak, most pedig egy hideg limonádéval és dinnyével pihennek, és a táboros csapatnak választották a következő dalt, mert az udvaron a Petőfi Rádiót hallgatják. Élvezzétek ezt a hetet! Viki is csatlakozott hozzánk, hogy ők ugyan a Balatonnál vannak, de nem strandolnak, hanem lángostárulnak, így a csapatának szeretne kitartást kívánni és megköszönni a mai napot. Mindenki hősebben a melegben.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Márton üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a kisfiának, Kristófnak szeretne nagyon boldog születésnapot kívánni a távolból, és üzeni, hogy alig várom, hogy hétvégén találkozzunk. Isten éltesse az ünnepeltet. Néhány perc és a kívánságműsor után kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, én pedig holnap délután is számítok majd rád itt a Petőfi Rádióban. Teljen kellemesen az estéd. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, lemondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Nekem ilyen varázslatos gyerekkorom volt, hogy helikopterre jöttek Taksonyba, értem az iskolába, és a hátsó focipályára szállta le a helikopter.
5: Akkor megjelent itthon kimentünk a divatból, érezted, hogy akkor ez egy olyan sikerű dal lesz, de a szöveget azt a párodnak, volt párodnak köszönheted.
4: Ő mondta, hogy ő ír nekem most akkor szöveget, tudtuk, hogy mi már nem nagyon leszünk úgy együtt, és akkor azért írta meg, hogy az már nem divat, hogy te és én.
0: Csináljuk a fesztivált Kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap 42 foknál is melegebb lehet. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal rövidesen a parlament. Már kapható a magyar dínje a boltokban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Mosonmagyaróvár térségében egy autó felborult és az árokba hajtott. A 163-as kilométernél a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, és különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Lehetőség van ezen kívül közvetlen banki átutalással is segíteni a rászorulókat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néha zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul. Az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában beszélünk majd többek között a Fehér Ilona nemzetközi hegedű versenyről és a Summer Festről is, a hegedű verseny és a fesztivál egyik alapító főszervezőjével, Kokas Katalin hegedű és brácsa művésszel. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni. Főhajtás is lesz, legalább kettő, mármint a Fesztivál Akadémia Budapesttel kapcsolatban, de a részleteket mindjárt elmondja velem szemközt ülő Kokas Katalin hegedű és brácsa művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek ismét.
1: Na majd mindjárt beszélünk erről a főhajtásról, amit említettem, mert hogy idén azért vannak évfordulók, amire ti is odafigyeltek, de kezdjük azzal talán, hogy akkor imáron sokadik alkalommal kerül megrendezésre ez a bizonyos, mondjuk úgy, hogy hatalmas világszintű dzsembori, amit ti álmodtatok meg a Barnabással.
2: De jó, ezt reklámcímnek is használtam, valamit mondasz, köszönöm szépen. 11. alkalommal lesz ez a Summerfest, és iszonyatos meleg van kint az utcán, és a zeneakadémiának a terei pedig hűsek. Oh. És gyakorlatilag július 3-án a közönség, ha beköltözik, akkor július 13-áig igazából csak maximum aludni kell hazatérni, mert reggel 9-től gyakorlatilag folyamatosan programok vannak, és pont most csináljuk a próba beosztást, nem tudom kimondani ezt a szót. Képzétek el, hogy 170 diák érkezik 40 országból. Tehát ez egy dolog, hogy érkezik 60 szólista, ugye, akik tulajdonképpen mindegyik egy világsztár, de hogy azok a szólisták ezeket a diákokat tanítják és együtt zenélnek. Tehát ez igazából egy ilyen nagy összefonódás és egy nagy lehetőség a fiataloknak. És mindegyik mesterkurzusba belehallgathat a közönség, mindegyik próbába belehallgathat a közönség, és egy csomó ilyenfajta ingyenes koncert is van, amikor a diákok játszanak. Úgyhogy ez a 10 napos naptárunk, ez kb. Egy 3000 bejegyzés, úgyhogy most éppen ezen folyik a munka.
1: Ez borzasztóan nagy logisztika. Ha belegondolok abba, hogy leülsz a kis napnáraddal, a számítógépeddel, vagy leültök, ő már oda nem ér oda, őt még oda kellene betenni, jaj, hát akkor őt hova tegyük már, és akkor kevés a hely, túl sok az ember, nem rigyellek benneteket.
2: Ez nagyon izgalmas, egyébként olyan, mint a rablóra, milyen nagyon szeretem ezt a játékot. Az ember mindig a nagyokkal kezdi, úgy értem, hogy a nagy csapatok, a nagy művészek, a nagy csapatot itt most egy oktetnek elkezni, tehát mondjuk 8 ember játszik együtt, és akkor tudjuk azt, hogy most akkor, ha az a 8 ember ott játszik, akkor ugyanakkor abból az ember egy másik csapatba nem mehet át ugyanarra az időszakra, és akkor ugye elkezdjük a dolgot így reggeltől késő estig felépíteni, és ráadásul a koncertek alatt nem szervezünk próbákat, hogy az emberek képesek lehessenek egymást hallgatni.
1: Van pár kérdésem az iménti mondathajtóhoz. Kezdjük azzal, hogy mesterkurzus.
2: Igen.
1: Rengeteg fiatal érkezik.
2: Igen.
1: Megkapják, hogy kihez vannak beosztva, ti osztjátok be őket, vagy úgy jelentkeznek erre, hogy tudjuk, hogy kik lesznek, és akkor én meg tőle szeretnék, és akkor ezeket figyelembe veszitek a beosztást.
2: Ez tökéletes kérdés, már szeptember óta érkeznek az igények a zenész gyerekektől, illetve a fiatalságtól, és meghatározzák azt, hogy kikhez szeretnének játszani, és mi igyekszünk úgy elosztani őket, de ez a minőségüktől is, tehát én pontozzuk őket. Tehát megérkezik, és akkor van azt mondjuk, 10 pontot még senkinek nem adtam, mert az ugye a csúcs, de 9 pontosok nagyon sok művész van. Van olyan is, aki 11 éves és Csajkovszkij hegedű versenyt játszik, tehát hogy elképesztő a szint egyébként, és akkor igyekszünk rábeszélni őket, hogy ne egy mesterhez jelentkezzenek, hanem egy diák 4 önálló órát kap. Ez azt jelenti, hogy a 170 gyerek, akkor az ugye majdhogy nem ugye 750 körüli önálló mesterkurzus.
1: Azt mondtad, hogy pontozzuk őket. Ez azt jelenti, hogy akkor úgy kell jelentkezniük, nem csupán egy application formot kell beküldeni hozzátok,
2: bizony,
1: hanem hogy nem tudom, 1 perces, videó, 3 perces videót küldetek el.
2: Nem, 2 komoly darabot beadnak karakterben különböző műveket, és akkor ezt hallgatgatjuk.
1: Mennyiből választottátok ki, vagy mindenki, aki jelentkezik, az bekerülhet hozzá?
2: Nem, sok száz jelentkező van, és igyekszünk a legjobbnak lehetőséget adni, és hát szoktam mondani Barnabásnak, hogy édesfiam, mennyi gyakorolni. Én meghallgatom ezeket a hegedűséget, hogy játszanak, tehát tényleg nagyon nagyszerű emberekről van szó. És ez a jó érzés, tehát, hogy amikor az embernek az a kérdés, hogy na vajon mi lesz a jövő, meg hogy milyen a fiatalság, tehát, hogy ez egy nagyon jó tükörkép annak, hogy a fiatalság nagyon-nagyon rendben vannak a dolgok.
1: Ti vagytok ketten, akik megnézitek az összes videót, tehát, hogy minden rajtatok múlik, vagy van egy szakmai grémium, és akkor leosztjátok, hogy akkor több százan jelentkeznek, te megnézed azt a 30-at, te megnézed azt a 30-at, stb.
2: Én mindegyiket látom. Tehát, hogy
1: az elmúlt hónapja ide, ez erről szóltak.
2: Az életem erről szól, de hogy ezzel nagyon jó, tehát hogy megvannak a prioritások mindig. Amikor színpadon vagyok, akkor nem hallgatom a gyerekeket, vagy amikor a családa vagyok, akkor a családa vagyok, de hogy töltök minden nap időt azzal, hogy a fesztivál minden nap egy centivel fejlődhessen.
1: Említetted, hogy 10 pontot még senkinek nem adtál, 9-et már igen. Viszont ennek ellenére évtizedek óta benne, vagy mindenféle díjakat említhetnék a neved után, meg a
2: titulusod. Azt most inkább hagyjuk, légy szíves.
1: Igen. Na de hogy nyilván az ember, hogyha ilyen szakmai tudással ránéz egy ilyen videóra, akkor pontosan tudja, hogy akkor ő egy Isten adta tehetség, vagy lehet, hogy nem is kellene foglalkoznia ezzel.
2: Olyanok nem jönnek ide, akiknek nem kellene ezzel foglalkozni, tehát hogy itt ide, tehát azt hiszem, hogy ha meglátják, hogy kik tanítanak, és kik a professzorok, és látják, hogy ők a világ legnagyobb zsűriének a legnagyobb mesterei, vagy akár csak említhetnénk, és már említetted az előtte, a fesztivál előtt zajló Nemzetközi Fehérruha Hegedű versenyt, oda is ugye jelentkezés alapján, videó jelentkezés alapján veszük fel a gyerekeket, de meglátják a zsűrit, és eleve, meg meglátják a versenyanyagot, és eleve nem jön az, aki nem üti meg azt a mércét.
1: Meglátják a versenyanyagot, és majd mindjárt beszélünk erről. Igen. A bizonyos Fehérruha Hegedű versenyről. Maradjunk egyelőre a Summer Festnél. Ott is van versenyanyag? Tehát, hogyha valaki jelentkezik, akkor ki van írva a kiírásban, hogy akkor ezt a művet kérjük, meg egy szabadon választottat, vagy amikor eljönnek, akkor azok a bizonyos művek, amiket ti határoztok meg, azokat fogják majd megtanulni.
2: A Summer Fest anyagát nem határozom meg, de az a tapasztalatom, hogy mindegyik valamilyen versenyre készül. Tehát látom, amiket hoznak, hogy beleillik bizonyos jövőbeli versenyek anyagába, amit ők tökéletesíteni akarnak a nyáron.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin, hegedű és brácsa művész, kezdődik nem sokára az ő és a férje nevével fémjelzett Summer Fest, vagyis Fesztivál Akadémia Budapest, Kelemen Barnabás egyébként. A férje szintén hegedű művész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és Brácsa művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Kezdődik nem sokára a Summer Fest. Na de, ami korábban van és már elkezdődött, ez is hozzátok, vagy hozzád fűződik. És annyi minden, olyan sok fesztivál fűződik hozzátok, hogy lehetne még említeni Kaposvárt talán, meg van egy másik hegedű verseny is, ami már kicsit más jellegű korosztálynak, illetve V4-es, illetve Magyarországgal határos korosztálynak szól, de hogy a Fehér Ilonáról van szó most, ami már elkezdődött, belecsaptatok?
3: Így van, az elődöntő zajlik, illetve lassan eredményhirdetés. 40 versenyzőt fogadtunk el. 22 év korosztály alattiak, de van 11 éves versenyzőnk is. Iszonyatosan nagy az anyag, tudom, én tettem össze, úgyhogy lehet engem szídni. Ez egy háromfordulós anyag, de az a helyzet, hogy az élet egy nagy verseny, és minél előbb, minél korábban bedobjuk a halacskákat a vízbe, annál biztosan ma fognak úszni majd a nyílt vízen, és itt ez erre megy, hogy nagyon korai tehetség kutatás és tehetséggondozás is ez egyben.
2: Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny. Annak idején, amikor én még jártam mindenféle ilyen énekversenyekre, vers és prózamondó versenyekre, stb., akkor elmentem, elmondtam, hogy ha nyertem, akkor adtak egy oklevelet, örültem neki, hazamentem, nem járt vele pénzjutalom. Hogyha beszélünk a tietekről, akkor itt azt hiszem, hogyha valaki nyer, akkor talán még némi összeg is üti a markát.
3: Igen, bár ezek a dolgok, ezek elenyészőek szinte ahhoz képest, hogy mennyi munkát tesznek bele ezek a fiatalok, és a család, tehát hogy igazából mire az ember ide jut, ahhoz rengeteg áldozatot kell hozni. Például nekem három növendékem indul, 12, 13 és 14 évesek, és gyakorlatilag ők szeptember óta folyamatosan, és elég intenzíven dolgoznak azért, hogy egyáltalán versenyanyagot elsajátíthassák, és nem csak pénzdíj jár, hanem egy fantasztikus mesterhangszer is. Egyébként egy magyar hangszerész által Angliába készített hegedű az, amit két évre megkap a nagy díjas. És ezek fontos dolgok, tehát hogy azzal a hegedűvel egyszerűen könnyebben fog a pályán két évig boldogulni, és ez rengeteget számít.
2: Mindjárt visszatérünk ehhez a hegedű versenyhez, és elemezzük tovább, viszont ha már említed ezt a bizonyos mesterhangszert,
3: igen,
2: nálad is volt egy, vagy van még mindig, vissza kellett már adni?
3: Folyamatosan van nálunk mesterhangszer, azokon játszom. A Stradivarius, azt már visszaadtam, és most egy Testore hegedű van nálam, ez egy állami hegedű, ami egyébként az én Várimnál kettő éve idősebb hangszer. Barnabás Pégeig Várni Dedelcsizú játszik, szintén állami hangszer. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy vannak állami hangszerek. Ez Magyarországon túl egyébként még Oroszországban volt divat. Most nem tudom, mi a helyzet, szerintem még most is. Tehát ez még egy régi
2: hagyomány.
3: Hogy is mondjam, hagyomány, igen, ami egyébként külföldön általában bankok adják, vagy hangszerbankok adják a művészetnek. És ez a mesterhangszer, amiről én beszéltem, Draskóczi Gábornak a műve, aki egy ma már világhírű hangszerész, tehát mi magyarok nagyon büszkék lehetünk rá, hogy ő létezik, és nagy nemzetközi díjakat nyertek a hangszerei, és többek között egy ilyen hangszer az, ami most egy fődíj.
2: Amikor egy ilyen mesterhangszer oda kerül az ember kezébe, akkor, és nyilván millió hangszer volt már a kezedben, meg megszólaltatott. Nem félsz, hogy nem tudom, jaj, rosszul fogom, meg jaj, lehetem, vagy jaj, valami történik vele?
3: Nem félünk. A gyerek az általában 5-6 éves korától fogva tanulja azt, hogy kell bánni a hangszerével, és egyébként folyamatosan tanítjuk önmagunkat, és megfoghatjuk-e ott, ahol a lak van, de hogy mindig elpakolniatok be. Tehát vannak ilyen aranyszabályok. Aha. Tehát például a fiam, a Gazsi, aki most már 18 éves, és ővele még a mai napig viaskodom, hogy játszik, gyakorol, és akkor egy pillanatig kimegy mondjuk a konyhába, és addig ott hagyja a hangszert,
2: ez a kanapéra, nem tudom.
3: Ott hagyja a hangszert, mondjuk egy jó helyen, de nem csukja betokot. És képzeld el, hogy például pont egy pár hete a kis testvérei fönt az emeleten a házban, egy parasztházban, arról kell beszélni, játszottak, és találtak egy kis fürdő pancsolókádat, egy kintit, fölvitték föl a hálószobába, teletöltötték vízzel, és úgy gondolták, hogy majd vizesen lehozzák a kertbe. Hát nem sikerült, és kiömlött az egész, és beázott gyakorlatilag az alsó szint, azon a ponton, ahol a Zsi ott szokta hagyni, így a hegedűjét. Tehát, hogy vannak veszélyforrások, de hogyha az ember odafigyelés beteszi a tokba, amikor nem játszik, és úgy veszi ki, ahogy kell, akkor azért, tehát ezt tanuljuk 5 éves korunktól fogva, úgyhogy nem félünk tőle.
2: Még egy kérdés a hangszerre, aztán utána pedig visszatérünk majd a hegedű versenyre. Említetted, hogy neked is mesterhangszered van, illetve a Barnabás is egy másik mesterhangszeren játszik. Igen. Ilyenkor nem szoktatok átsingozni a másikért? A Barnabás nem szokta neked mondani, hogy nem adnád esetleg, hogy kölcsön, majd itt az agyakorodok délután?

0: hangszere jó hangszer. És amikor meg van egy olyan lehetőség, hogy most kapsz egy hangszert ajándéba, ami egy nagyszerű hangszer, akkor tudod, hogy ez egy olyan út, egy olyan utazás, hogy neked teljesen másképpen kell, hogy nyitva legyenek a csatornáid, hogy egy új világban megtaláld önmagadat, mint hogyha költöznék külföldre, és akkor tessék most, akkor hol a pék, hol az ABC, mert minden azt újra fel kell fedezned. Ez egy jó út, és az ember magából sok mindent utána tanul, vagy magáról sok mindent tanulhat, de én örülök az enyémnek, és ő pedig az övének.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin, hegedű és brácsa művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és természetesen folytatjuk a beszélgetést.

0: first. I'm a woman made of rivers.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és brácsa művészül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, a Duna hullámain. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Fehér Ilona, nemzetközi hegedű verseny és Summerfest, mindjárt visszatérünk rá, de még egy kérdés a hangszerekre, ugye te is mesterhangszeren játszol, és a kedves férjed, a Barnabás is egy mesterhangszeren játszik, és azt mondtad, hogy nem szoktátok cserélgetni. Amikor megkapod az akármelyik mesterhangszer, akkor viszont hozzá kell szokni, gondolom, hogy nem megy az első másodpercben az, amit utána majd fél évvel később meg tudsz rajta szólaltatni.
4: Illetve minden pillanat akkor változik. Aha. És az első pillanat is lett nagyon nagy élmény. Amikor a tesztorét megkaptam, akkor annyira ki voltam borulva, mert szörnyen szólt. Szörnyű volt. Tehát, hogy ugye akkor vissza kellett adnom a Stradivariét, és akkor mentem, hogy van-e valami más hangszer, és ez az egy volt ott. És egyébként ezt a Keller András visszaadta, hogy kvázi ez nem jó. És akkor én elkezdtem rajta játszani, és teljesen, tényleg borzalmas volt. Akkor a Zsiga egy kis hang, vagy a Gazsi, bocsánat, a Gazsi fiam egy kis hangszere játszott, az övé jobban szólt. És akkor elvittem egy hangszerészhez, aki egyébként egy cimbalmos, de hogy nagyon ért a hangszerekhez. És egy kis villával, kicsit itt megkocogtatta a lelkét, meg kicsit ott ugye van egy úgynevezett sound pose, egy lélek, aminek század milliméterekre függ, hogy ahol áll, milyen a hangja aztán a hegedűnek. És így kinyílt. Uh-huh. És akkor elkezdtem szeretgetni. Tehát az ember a játékával valamilyen módon szereti a hangszerét. Ez egy nagyon érdekes kapcsolat, és tulajdonképpen napról napra azóta is fejlődik a hangja.
3: Na és akkor vissza ehhez a bizonyos hegedű versenyhez. Az van, hogy megvan a kiírás, említetted, hogy te állítottad össze, hogy ha valakinek nem tetszik, akkor majd keressen téged, és megbeszélitek. Na most az van, hogy ezek a bizonyos kották, ezek ott vannak, ezeket megtanulja a gyerkőc. Mi az, amit ilyenkor egy zsűri, egy szakmai grémium tud nézni? Azt, hogy pontosan eljátsza, nincs benne semmi, ami esetleg nem tudom, melléfogás, vagy rosszul húzza a vonót, vagy azt nézi, hogy akkor mennyire tudja átadni, mennyire van benne a lelkében az a bizonyos.
4: Ez így az egész teljes egészében, ahogy mondod. Nagyon fontos az, hogy a gyereknek az egyénisége. A gyerek, ugye nem mindig gyerekről beszélünk, tehát 22 év alatti fiatalokról beszélünk, hogy az egyéniség, az ki tudjon bontakozni, hogy azért bármennyire is verseny, de színpadon vagyunk, és a színpadon az ember nem dolgozik, hanem játszik. Tehát, hogy élvezettel játszik, és meri átadni azokat a dolgokat, amiket gondol róla, akkor van-e stílusérzéke, mert szándékosan úgy van összetéve, hogy egyik pillanatban mondjuk egy Paganini etüdöt kell játszani, a következő pillanatban például egy Telemann vagy Bach szóló szonátának egy tételét, vagy szonátázni is kell, sőt, kvártettet is kell játszani, ami nagyon ritka. Tehát, hogy hát Vonos Niesnek a Prim szólamában egy első tételbe be kell ülni, és el kell vezetni egy kvártettet, ami mondjuk egy 11 éves gyerek esetében valószínűleg élete első ilyen élménye. És azon felül például a döntőbe teljes Mozart vagy Bach vagy Vivaldi hegedűversenyt kell úgy vezetnie szólistaként, hogy nincs karmester. Ezek a dolgok, ezek embert próbáló feladatok. És azért a virtuóz darab is van, persze, hát azért mégse. Tehát, hogy nagyon-nagyon komplex a feladat, és hogy minden egyes feladat, a feladatnak hívjuk, a műtolmácsolás, akkor az adott műnek a korszakába be tud-e helyezkedni, az akkori szabályrendszerbe, át tudja ezt adni, de közben azért milyen a hangminőség, azért pontosak ott a olvasás, az intonáció, a ritmusérzék, de főleg az, hogy mit ad át, milyen energiákat ad át.
3: Az van, hogyha az ember már évek, évtizedek óta benne van a szakmában művészként, akkor kicsit nem tudom, szabadabban mer, tud hozzányúlni egy akármilyen darabhoz, és a saját szája íze szerint eljátszani, bármennyire is ott van leírva a kottában, hogy akkor mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Hogyha idősebb, akkor nyilván tudja, hogy mi az, ami megengedett, hol tud egy icipicit minimálisat, nem tudom, a saját szája íze szerint változtatni, hogyha jól fogalmazok rajta. A gyerkőcök mernek ilyet, vagy csupán ami a kottában van, azt akarják minél pontosabban eljátszani, vagy megengedik maguknak azt, hogy akkor én majd beleteszem a saját
4: szemét. Ez kell egy tehetséges gyerek és egy tehetséges tanár. Tehát én azt hiszem, hogy a tanár nem szólt, hogy idomítson, hogy olyan módon idomítson, hogy a gyerek csak azt csinálja, amit a tanár mond. Hanem nekünk tanároknak ki kell nyitni az ő gondolkodását, és hogy el tudjon indulni a saját útján. Ez nagyon-nagyon fontos. Közben a kotta hűség az is nagyon fontos. Tehát, hogy ott vannak a szabályok, de a szabályokon belül rendkívül nagy a szabadság. Sőt, a szabályok azok, amik igazából a szabadságot segítik.
3: Ezeken a bizonyos versenyeken, és most a Fehér Ilonáról beszélünk elsősorban, de utána jön majd a Fesztivál Akadémia is, ezeken a versenyeken, vagyis hogy utánuk, utókövetés van-e, hogyha valaki megnyeri, vagy második lesz, vagy nagyon, nem tudom, tehetséges, de esetleg nem nyer semmilyen díjat, mert másban tehetséges, akkor utólag figyelitek-e, vagy kértek-e tőlük akármilyen, nem tudom, e-mailt, akármit, levelet, hogy sikerült-e az, amire nagyon készültél?
4: Abszolút van utókövetés, sőt, azokat a versenyzőket, akik nagy eredményeket értek el, folyamatosan hívjuk vissza. Tehát például Daniel Bulejev, aki nyertese volt talán az nem az ezelőtti, hanem az előtti Fehérona versenyünknek, ő például most már másodszor jön vissza művészként a fesztiválunkra, és folyamatosan figyeljük a pályáját. Leo Baumgarten azóta már Stradivari hegedűn játszik, nagy menedzsmentje van, tehát gyakorlatilag a mi versenyünk volt az első igazi nagy versenye, és őt egyébként kifejezetten azért hívtuk a Fehér Ilonára, mert én például Bécsben együtt kamaráztam vele, ott ült mellettem, amikor az NSZK oktatát játszottuk, és mondtam neki, hogy fél neked ott a helyed, neked el kell jönni. Tehát, hogy nem elég az, hogy a verseny után követjük őket, már a verseny előtt már nézzük azt, hogy kik azok a fiatalok, akik a verseny szellemiségében, amikor ott vannak, akkor erősítik a mezőnyt. És Leo óriási karriert futott be azóta. És ugyanígy sok-sok olyan művész van, akik most már elég komoly karrierrel rendelkeznek, és ott voltak nálunk.
3: Ezt még meg sem kérdeztem, de nyilván egyértelmű, gondolom én, aztán majd mindjárt elmondod a választ, hogy egy nemzetközi versenyről van szó, akkor a versenynek a nyelve az gondolom angol.
4: Természetesen igen.
3: Mindenki beszéli, vagy kell tolmács?
4: Mindenki beszéli. Nem nagyon van precedens, hogy a kicsik közül bárki sem valamit nem értene. Ha igen, akkor azért ott van a tanára, az édesanyja, édesapja, akárki.
3: És akkor megoldják.
4: De nem volt. Tehát, hogy eleve az egész, még a prospektus is angolul jelenik meg.
3: Nagy drámák vannak-e? Mert hát nyilván mégiscsak fiatalokról, gyerkőcökről beszélünk, 22 év alatti fiatalokról, és az embernek nem tudom, 35-45 éves korában is tud rosszul esni, hogyha valamire nagyon készül, és tudja, hogy egyébként minden benne van a kezében, de nem azt a helyezést éri el. Gyerkőcöknél nyilván ez hatványozottabb, vagy fiataloknál. Tehát, hogy valaki tudja, hogy mindent beletett, de nem nyeri meg, és akkor nagy dráma, sírás, hogy akkor, pedig én úgy éreztem, hogy tudom.
4: Fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy aki elindul a versenyen, azok közül, ugye ha vannak 40-en, lesz mondjuk 2 első díjas, és az összes többi az nem első díjas lesz. És meg kell tanulni azt, hogy milyen érzés az, hogyha akár úgy vesztünk, hogy úgy érezzük, hogy nekünk nagyon jól jöttek ki a lépések. Tehát a mi pályánk az sajnos egyébként hosszú távon és mindig is nagyon szubjektív. De az, hogy ki, hogy játszik, tehát vannak bizonyos alapok, én azt tanítom a tanítványaimnak, hogy a legfontosabb támadási felületeket nem adhatják meg. Tehát az, hogy minden hang legyen tiszta, az, hogy legyenek minőségi hangok, az, hogy legyen egy megformált dallamív, az, hogy legyen meg az a gesztus, meg az a kiállás, ez megtanulható és kidolgozható. Még hogyha mindent meg is tett, sem biztos, hogy kívül minden lépés a versenyen, ez benne van a pakliban, tehát pont ez egy játék. Én azt gondolnám, hogy az a fontos, hogy a következő verseny már ki legyen jelölve. Tehát már beszélünk arról, hogy melyik lesz a következő, és hogy ez versenyről versenyre igazából azért megyünk, mert fantasztikus a versenyhez vezető út, az a felkészülés, az az elképesztő intenzitás, mert húzza őket a versenyszellem. És mondja Bartók, hogy a verseny az csak lovaknak való, nagyon nem értek vele egyet. Tehát, hogy olyan lelkesedés van, és ráadásul, na mondom, 3 tanítványom, akik egy korcsoportba indulnak, és szurkolói egymásnak, és tudják azt, hogy most nem azon múlik a nagy, a hosszú élet, nem azon múlik, hogy ezt most éppen melyik nyeri meg, amelyik valamiért nem, amelyiknek nem úgy sikerül, vagy nem úgy értékeli a zsűri, az tanul belőle és megy tovább.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin hegedű és brácsa művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és Brácsa művészül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
2: Mindig jó itt lenni, köszönöm.
1: Csomó kérdésem van még, és most már elsősorban a Fesztivál Akadémiával, a Summer Fest-tel kapcsolatban, hiszen a Fehér Ilona hegedű versenyről nagyon sokat beszéltünk, ami már tart. Na most úgy kezdtük a beszélgetést, azt említetted, hogy kint nagy a forróság, de hál' Istennek a Zeneakadémia termeiben hűvös van.
2: Igen.
1: A Szecskában nem biztos, hogy hűvös van, mármint hogy a Széchenyi fürdőben.
2: Oda pont azért megyünk, tehát a termálvízben a közönség este 9-kor beléphet. Uh-huh. Ez kifejezetten a mi fesztiválunknak a keretében lévő különleges nyitvatartás lesz, és a művészek pedig, tehát a kinti medence körül játszanak, és méghozzá nem is ilyen lájtos műveket, tehát hogy belemutatunk mondjuk az izgalmasabb tételeibe, Bartók Vertetjének, vagy Duhnányi Szerenád, ez egy vonós trió, vagy esetleg Kodály szólószonáta első tétel, tehát hogy ötvös, kurták, tehát hogy ezek ilyen nagyon izgalmas művek, de azoknak csak egy-egy látványos tételébe, szegmensébe, és a közönség közben ott beszélgethet, nem a koncert közben, addig nem beszélgetnek, addig hallgatják a zenét, de hogy utána van büfé, méghozzá nagyon finom ételekkel, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó szórakozás.
1: És ott rendesen benne vannak a medencében, kint hátul a kertben, és akkor az előadó pedig...
2: Mi körben?
1: Igen, de felöltözve rendesen öltönyben.
2: De hogy öltönyben, van, aki fürdőköpenyben játszik.
1: Jó, de jó ez! Jó.
2: Öltöny.
1: Ezen kívül lesz egy csúcspontja ennek a bizonyos Fesztivál Akadémiának, amikor mondjuk úgy, hogy egy elég nagy szabású dolgot tesztek majd föl a színpadra.
2: Fratres?
1: Igen.
2: Az a záró koncertünk, tehát most július 12-e este a Zeneakadémia nagytermében lesz, de a Fratres az ugye Árvo Pertnek egy gyönyörűséges felemelő tétele. Ez azt hiszem, hogy azért is fontos nekem, mert ugye ez testvérek szó ezt jelenti, és hogy mivel 40 országból jönnek nagyon-nagyon különböző emberek, nagyon különböző gondolkodású művészek, de a zene egy olyan elképesztő nyelv, hogy bármit és bárhogyan is érzünk és gondolunk, de hogy mégis nem hogy minket köt össze, hanem mindenki más is, aki hallgatja. Tehát, hogy ez valami ott, abban a térben egy ilyen közösen átélt katarzis, az örökre kapocs. Na most egyébként az egy különleges dolog lesz, és nem fogom elárulni neked, hogy miért, de hanem azt mondom csak, hogy arra a koncertre muszáj eljönni, mert ott nagyon nagy dolgok fognak történni.
1: Ami viszont még különleges lesz, hogyha már ezt a szót említetted, én számtalanszor csináltam azt, hogy mezőségit táncoltam, amíg a Szalonna játszott.
2: Aha.
1: Az viszont nem biztos, hogy klasszikus.
2: Na most a nyitókoncert az mármint, hogy igazából a fesztiválnak az első nagytermi koncertje az július 4-e, ami egyébként pont a Amerika születésnapjára esik, tehát egy kicsit ezért gondolkodtunk azon, hogy Gershwin is lesz, Korngold is lesz, vagy olyan művek, Rózsa, például Rózsa kettős verseny, illetve szimfonia koncert, tehát akik Amerikában nagyon befutott és hát nagyon divatos komponisták voltak. Ez egyébként egy sztárparádé, tehát ha belegondolok, hogy eleve Puskár Júliának és Gringoldsnak is ugye Stradivária van, és elképesztő, fantasztikus karrierje, Fenyő László van ott Puskár Júli partnereként a Rózsában, de ott van a Radu, a Moldó Dugóval, akik egyébként Enescu-t játszanak, és aztán, ahogy említetted, Pál István Szalonna, tehát a Szali, ott van, aki azért egy kicsit a román Moldó Dugóra reagál magyar-román népi táncokkal. Szóval ez egy ilyen nagy ötvözet és nagy sztárparádé, és utána a közönség kimegy a Lisztérre, és ott kérlek szépen jön a Berec Pityu barátunk, és akkor hozza a táncosait, és akkor ott, és ez már egy ismétés, mert tavaly ugyanígy kezdtük, tehát olyan néptáncbuli volt. Tehát, hogy amikor elközel az, hogy a közönség is beáll, ott táncol 170 diák, és tanulják a magyar mezőségét, vagy kolotaszegét, szóval az nagyon nagy élmény.
1: Azt említettem egy szűk órával ezelőtt, hogy kettő főhajtás lesz. Az egyiket most említetted, ez Amerika születésnapja, ugye július 4-e, pontosabban a függetlenség napja. A második pedig, hogy a magyar hegedű játszás előtt szeretnétek tisztelni, mert annak is évfordulója.
2: Igen, és nagyon érdekes, hogy nem is biztos, hogy sokan tudják, hogy még Schubert is azt a bizonyos trióját, amit elő fogunk adni, az például József Böhmnek dedikálta, aki gyakorlatilag a magyar hegedű iskolának az atya és itt 200 éves hegedű iskolának a hatalmas világhírű tradíciójára tekintünk vissza, mert igazából valahol minden visszakötődik Böhmhöz, de ha megnézzük a programot, tele van Brahmssal, de miért? Brahmssnak titkos lakása volt Magyarországon. A legtöbb, már csak direkt Ausztriának egy kis fricska volt, hogy mennyi művét ősbemutatóként Magyarországon adott elő először, akár a Brahms kürtriót, amit kétszer is előadnak, és az azért van, mert két kürtusunk érkezik, mind a kettőnek hegedű művész, vagy a szerelme, vagy a felesége, és így kétszer is előadjuk például a Brahms kürtriót, de a Brahms démoszonátát, tehát egy csomó Brahms mű azért, mert nagyon-nagyon fontos közünk van hozzá, hát, és aztán természetesen Dohnányi és Bartók és Ötvös és Kurtág művei folyamatosan ott vannak, és egy hegedű kiállítás keretében is emlékszünk, mert a Barnabás Ilyen május 1-2-3 volt egy hatalmas nagyszabású maratoni koncertje, ahol mind a 9 hegedű versenyt játszott, amit magyar művészetnek dedikáltak, közöttük Csajkovszki, Sibelius, Bruch, és most nem fogom végsorolni, mert elmegy a műsoridő, és hogy mindegyik magyar művészről lesz egy nagyon komoly kiállítás.
1: A legeslegutolsó kérdés most már a végére kezdődik, tehát a Summer Fest nem sokára, számtalan koncerttel, számtalan helyszínen, nem csak a Zeneakadémián, nem csak a Széchenyi fürdőben, a Music Centerben is ott lesznek, a BMC-ben is ott lesznek, szabadtéri koncertek is lesznek, mint ahogy említetted, népzenével, néptánccal, görcsvé, minden is előkerül, természetesen a nagy klasszikusok után, végigbogarászva a programot, az előadók között. Én a ti nevetekkel nem találkoztam.
2: Hát azért pedig játszunk. Nem az a lényeg, hogy most itt mi játszunk. Tehát mi azért házigazdák vagyunk, de azért Barnabás például a Csajkovszki vonós szerenádot vezényli a záró koncerten, és ott egy elég nagyszabású, tehát a diákoknak egy nagyszabású program van, illetve Bartók divertimentóját is vezeti, szintén külföldi gyerekeknek, tehát próbál inkább ilyen mentor szerepében részt venni, de azért Kirill Gersteinnel eljátszák Bartók másik szonátáját, és itt ez egy nagyon fontos dolog, mert Kirill, aki a világ egyik legfelkapottabb zongoraművésze, gyakorlatilag hazajár Magyarországra, mert Barnabás a közös mestere, illetve közös mesterünk volt Rados Ferenc, a nagy guru, tehát hogy ők életében először játsszák Bartók másik szonátáját, és kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy vajon a Rados odafentről egy hatalmasat kacagja, és azt mondja, na gyerekek, ezt még mindig nem értem, vagy pedig azt mondja, hogy azért büszkék lehetünk arra, hogy ott van egy ilyen közös szál, a Rados, ami teljesen különböző helyről Kirill, ugye a Szovjetunióban született, tehát orosz-amerikai zongoraművész Barnabás itt Magyarország, és az összekötő kapocs egy nagy mester, egy Rados.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Kokas Katalin hegedű és brácsa művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Benkő Zsolt bluesgitárossal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
2: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedt a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8...

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap 42 foknál is melegebb lehet. Csak kisebb fennakadások vannak a vasúti és busz közlekedésben a meleg miatt. Ámokfutó gyilkolt Németországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-ás autóút északi szektorában az M2-es autóút csomópontja előtt egy kamion és egy személyautó ütközött. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az 1-es főúton Herceghalom térségében egy motoros és egy személyautó ütközött össze. A 22-es kilométernél a főútat teljes szélességében lezárták. Kerülni helyben lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkohol és koffein tartalmú italokat, illetve a cukros üdítőket, és lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. Alapvetően működik a vasúti és busz közlekedés az országban, ugyanakkor a hőség miatt vannak zavarok, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, amikor a sinek hőmérséklete 50 fok fölé emelkedik, óvatossági sebességkorlátozásokat rendelnek el, ezek késéseket okoznak. A tárcavezető szerint az is probléma, hogy a régi járművekben a klímák nem bírják ezt az időjárást. Hozzátette, hogy az uniós pénzek hazahozatalával elindítják ezeknek a járműveknek a cserélését. A kormány rövidesen benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, jelentette ki a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. 6 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stadéban. Az elkövető egy anyák és gyermekeik számára kialakított létesítményben követte el a mészárlást. A török származású gyanúsított indítéka vélhetően egy gyermekelhelyezési vita volt. A rendőrség őrizetbe vette a főgyanúsítottat, illetve két másik ember ellen is intézkedtek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő is lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki, néha zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódik. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Idén már 34. alkalommal kerül megrendezésre a Gastro Blues Fesztivál Pakson. Ebben az órában e kapcsán Benkő Zsolt bluesgitárossal beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is. Abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. A blues-t vesszük most, vagy tesszük most fókuszba, és már itt ül velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt gitáros, blues gitáros. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntelek, és a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: A beszélgetésünk indító oka ez a bizonyos Gastro Blues Fesztivál, illetve piknik, mindjárt beszélünk róla, de egyelőre maradjunk a bluesnál, magánál, a műfajnál. Mennyire tud ez manapság népszerű lenni Magyarországon?
2: Hát körülbelül részarányosan ugyanúgy, mint más országokban, tehát ez egy réteg műfaj, ennek a réteg műfajnak mindig megteremtődnek az új hallgatói és azok, akik művelik, és ez már nagyon régóta levált a mainstreamről, és nem is valószínű, hogy visszakerül. A blues azért egy különleges műfaj, mert valamikor a 50-es, 60-as években az amerikai társadalmi helyzet miatt a blues annyira üzletileg és a fehér fiatalok lázadása miatt tulajdonképpen fegyverként előkerülve egy olyan társadalmi pozíciót vívott ki, ami semmilyen más népzenére a világon nem volt jellemző, hogy ekkora hatása lett volna. Akkor volt egy nagyon erős blues hullám, nyilván ezt a 60-as évek hippi kultúrája szintén felölelte, és tovább vitte ezt a dolgot, majd a 80-as évektől tulajdonképpen betendált abba a fajta réteg muzsika kategóriába, ahol a világon ma is így van. Megvannak a nagy fesztiváljai, díjkiosztói, a sztárjai, megvan a közönsége, de a mainstream szempontjából ezek már rétegnek számítanak.
1: Azt említetted az iménti mondataiban, hogy népzene. Amikor Amerikában felütötte az 50-es, 60-as években a fejét, és akkor utána népzenét használtál. A népzene nekem azt jelenti, hogy Pál István Szalonna fölmegy a színpadra és játszik valamit. Vagy nem tudom, Bobán Márkovics fölmegy a színpadra, és akkor a saját népzenéjüket egy kicsit...
2: Dettó, ugyanarról beszélünk.
1: Ez ugyanaz, csak
2: ez
1: akkor...
2: teljesen ugyanarról beszélünk. Az egészben az lett a különleges, csak hogy addig, amíg szerb népzenét többnyire szerbek játszanak, nem tudom én, spanyol flamenco, többnyire spanyolok, addig az Amerikában a blues zene mindenkinek a birtokába került, nagyon sok fehér fiatal választotta ezt. Ez lett aztán később a rock and roll korszak beindítója, mert ugye a középosztálybeli amerikai fiatalok az 50-es években elkezdtek lelkesedni az afroamerikai zene iránt, hiszen ez egy lázadási forma volt, mint a tiltott autóversenyek, a cigarettázás, a rágógumi, a szexuális szabadosságnak a keresése, és így tovább, és ezek közé ékelődött be a blues mint zene. Amikor viszont gitárt ragadtak ezek a fehér fiatalok, és elkezdtek játszani, lásd Elvis Presley, aki egy igazi blues arc volt egyébként, ez most már több életrajzi filmbe is utalnak rá, de hát aki ismeri az ő történetét, az tudja, hogy ő nem fehérek között nevelkedett föl, szegény külvárosi részeken laktak, Memphis környéke, és ő belekóstolt az igazi afroamerikai kultúrába, sőt a barátaik szinte kizárólag ezek voltak, tehát Elvis igazándiból igazi bluesman volt, független attól, hogy az ezredes aztán mit művelt vele, ugye ezt látjuk a különböző szemszögekből, de Elvis mintájára még nagyon sokan ragadtak hangszert, vagy énekeltek, és ez a fajta muzsika már elszakadt egy kicsit a blues hagyományaitól, innen beindult tulajdonképpen a rock and roll korszak.
1: Azért tettem fel ezt a kérdést a népzenére kihegyezve, mert hogyha a blues népzene, akkor az én fogalmi kereteim egy kicsit összekuszálódnak, mert nekem Amerikában a népzene az a country.
2: Ami a bluesból jön. A country már egy fejleménye a bluesnak, tehát Amerikának nem volt tradicionális népzenéje. Az, amire te gondolsz, az valószínűleg a nagyon nagy számú ír bevándorló által Európából behozott tulajdonképpen ilyen angol száz harmónia világ, dallamvilág. Nagyon sok olyan ballada kijutott Amerikába, aminek ugye Dublinba megtaláljuk, a kocsmákba játsszák az eredeti változatát. Tehát tulajdonképpen a kivándorlási időszak miatt úgy is lehet mondani, hogy az európai kultúrának egy jó része kiérkezett az új világba, de tradicionálisan az ott lévő kultúrák, mint az indián kultúra, ami belterjes maradt, tehát nem gyakorolt hatást a kialakult amerikai összegész muzsikára. Addig ugyanez nem volt igaz a bluesra, hiszen a délvidékeken az afroamerikai közösségeknek a hétköznapi szertartásai, esküvő, temetés, gyerekszületés, bármi, ezek mind zenével történtek, és ezek a zenék ott történtek a fehér gazdák körül, és hatással voltak a zenére. Mindannyiunknak vannak filmekből emlékei, vagy képei, amikor afroamerikaiak vasárnap délelőtt a templomba hulla elegánsan fölöltözve, teljesen átadják magukat a ritmusnak, és éltetik Istent egészen máshogyan, mint mondjuk nálunk egy katolikus templomban délelőtt, vasárnap délelőtt 10 órakor. A tartalmi rész az nagyon, a szakrális rész az ugye nagyon hasonló, de a kifejezési forma, a formai megoldás más. Az ő életüknek a zenei kísérete, a zenei megvalósítása, ahogy népzeneként megélték a mindennapokat, és ahogy ők ezt kifejezték, az a dolog, a bluesnak a népzenei hatása, az minden Amerika földjén született zenének az alapja lett. Így például az általad említett country zenének is, hiszen az ott összekeveredett. Aha. És ott már nem az ír tisztaságnak megfelelő ekte ír zeneként ismerték meg, hanem sokszor előadásaimon szoktam mondani, hogy képzeljünk el egy tábortüzet, ahol ül ír, német, magyar, spanyol, portugál bevándorló, aki úgy dönt, hogy Amerikába fog élni, és ezek az emberek mind viszik magukkal a generális kultúrájukat. Viszont egy új világban senkinek sincs duplát érő szavazata. Ezek elkezdenek keveredni, egymásra hatni, és így kialakul az, amit mondjuk amerikai zeneként ismerünk, de ez egy nagy katyvasz valójában, és ezért van az, hogy a 90-es években végre Amerika felismerte és kötelezővé tette az iskolákba a blues zene oktatását, mert felismerte, hogy ez az egyetlen azon a földön született formai zene.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Itt szépici szünetet tartunk, aztán

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros ül velem szemközt a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Azért, mint a bluesról beszéltünk, magáról, a műfajról, illetve az eredetéről, meg hogy hogyan hatott egyéb zenei műfajokra, hogyan tarolta le az 50-es, 60-as és az utána következő évtizedeket, Woodstockban hogy jelent meg, stb. És hogyha már elterjed, és Magyarországon számtalan jó blues zenész van. A régiektől Hobo egészen az újakig, Lil G. Vivill és jó magad is közéjük tartozol, de hogy ez a világban mennyire tudott elterjedni, mert én például egyébként, nem tudom, kínai blues együttesről, vagy japán blues együttesről még nem hallottam.
2: Pedig rengeteg van.
1: Igen?
2: Igen. Tehát én szoktam mondani, hogy még Grönlandon is biztos, hogy van, csak legfeljebb basszusgitáros az egy jeges medve, de komolyan, tehát elterjedt ez. Úgy kell elképzelni, mint amikor tavaszi szél egy friss termésbe magokba belekap és széllyel viszi. Tehát igazándiból ugye az Amerikának az a fajta törekvése, hogy meghatározó nagyhatalom legyen mindenféle szempontból, főleg ugye a hidegháború időszakában, ez azt is jelentette, hogy elég erőszakosan terjesztették a kultúrát is. Tehát azok a filmek, azok a ruhák, autók, zenék, azok a menők, ami onnan jön. És ez valamelyes sikeres volt, hiszen kezükre játszott az, hogy míg itthon ugye tombolt a szocializmus, bár talán már az én gyerekkoromban ugye inkább a kicsit kiengedett, csúsztatott kuplunggal ment most már a dolog, bár még az orosz tanárnő az én hajamat is le akarta vágatni, csak a rádióhallgatók kedvéért mondanám, hogy hosszú hajam van, és de már nem éltem meg azt, amit a tőlem pár évvel idősebbek, tehát begyűjtötték őket, meg mindenféle ilyen dolgok, de itthon tombolt a szocializmus. És amikor valami átjutott a vaskerítésen túlra, a vaskapon túlra, vasfüggönyön túlra, akkor arra lecsaptunk, hiszen az valami más volt. És ilyen volt a blues zene, ilyen volt a Lewis Farmer, ilyen volt a nem tudom én, a Mercedes autó, vagy bármi, tehát amikor felfedeztük a másik világot. Valójában azonban ez a vasfüggönytől függetlenül a világ minden tája felé lejátszódó. Japánban például, hogy említetted, óriási amerikai kultusz van. Tehát ugye divat, haj, zene, autók, stb. Tehát őrület. De nem kell messzire menni, itt van Ausztria vagy Németország, ahol óriási western kultúra van. Hatalmas fesztiválok, sörfesztiválok, irgalmatlan amerikai ökölsütés, meg minden, és itt van tőlünk pár száz kilométerre. Tehát őrület, hogy ez a dolog, ez tényleg sikeresen szét lett kürtölve a világban, hogy milyen az amerikai lét. És hát valójában az én generációm az inkább egy ilyen tiltás alá beszűrődő fényként kapaszkodott ebbe, de mivel eltelt több évtized, most már nyugodtan mondhatom azt, hogy ez engem a mostani életünkben is ugyanígy megtalálna a maga őszinte kifejezési formáján keresztül, a népzenei tisztaságán keresztül.
1: Hogyha leszűkítjük ezt egy személyre, rád, beszűrődött valahogy Magyarországra, 60-as évek, 70-es évek Magyarországra a blues, te hogy találkoztál vele, Zsolt?
2: Hát igazándiból idősebb srácok mutogattak nekem kazettás magnó, meg szallagos magnó.
1: Ez még a Csini Baba időszak, amikor a Csini Baba játszódik.
2: Hát talán már egy kicsit utána, bár imádom, és emlékszem egy csomó arcra még abból az időből, de én akkor még nagyon kicsi voltam, tehát nekem ez a zenei ébredésem, ez a 80-as évek eleje, illetve a 70-es évek vége, mondjuk azt lehet mondani, és tehát abba a Boniem, ezek voltak a mainstream, Demis Roussos hatalmas lepedőbe, ugye megáldotta ott a fél világot, nagyon jó volt, és akkor természetesen hallgattunk Beatles-t, meg ilyeneket, és akkor a nagyobb srácok mondták, hogy te figyelj, hallottál te már Jimi Hendrixet? Én mondom, nem. Na gyere. És akkor irgalmatlan zenehallgatós délutánok, lesötétített ótvaros szobákba, nagyon gyenge hangminőségű felvételeken, többször a Szabad Európa Rádióból, például 80-ban, amikor meghalt a Bon Scott, akkor a Szabad Európa Rádió egy 24 órás AC/DC műsort adott le, ezt több barátom rögzítette. És hát ugye zavarták az adót, tehát néha volt, amikor eléggé csúnya, recsegős lett a felvétel, de ennek ellenére mi irgalmatlan zenéket tudtunk szinte meghallgatni, és aztán mentünk az Ecserire, a jugoszláv lemezpiac, ugye ezek ilyen hamisított, vagy átnyomott lemezek voltak, ott aztán beszereztünk egy-két Cream, Hendrix, Led Zeppelin és egyéb dolga, és akkor közben a Magyar Rádióban például Göcei Zsuzsának és Nemesnek Péternek köszönhetően zajlott egyfajta hát kitekintés, amennyire lehet, és azokat mindig föl kellett

0: elindításába. Most azt kell, hogy lássam, hogy bizonyos dolgok nem nagyon változtak az évtizedek alatt. Módszertani frissítés már akkor is jól jött volna, szerintem sok szempontból most is, de ezt így nagyon óvatosan mondom, mert ehhez ismerni kellene egy szakmát, ismerni kellene annak a szakmának a művelőit, ki kéne tenni az idézőjeleket, hogy nem mindenkire vonatkozik, és így tovább. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem tanítottak olyan szellemiséggel zenét. Hát mondok egy apró példát, tilos volt nyújtani a húrt. Tehát nem nyújthattam meg a gitár húrját, ami ugye a bluesba az alapvető kifejezési forma, amikor fogok egy G hangot, azt fölnyújtom egy egész hanggal följebb ára, és közben egy olyan fájdalom zóna megmozdul, vagy egy olyan érzelmi zóna megmozdul az emberbe, ami arra nem mozdul meg, hogy a G hangról föllépek manuálisan egy másik ujjal az A hangra. Nem történik meg ez az érzelmi változás. A nyújtás során viszont igen, a blues ezzel tele van. Lásd Albert King, vagy B.B. Kingnek a híres vibrátója, vagy Stevie Ray Vaughannak a dupla húros nyújtásai. Egyszerűen, amikor lúdbőr, amikor elindul a szőr a karunkon föláll. Ez az.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benkő Zsolt, zenész, bluesgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zsolt.
3: Köszöntelek én is, és a hallgatókat.
2: Beszéltünk a műfajról, magáról, a bluesról, beszéltünk arról, hogy te hogy keveredtél közel hozzá. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy már 34. alkalommal kerül megrendezésre egészen pontosan Pakson a Gastroblues Fesztivál és Piknik. Na most két részből áll, mert van egy bemelegítő része, meg van az előadás része, hogyha jól mondom.
3: Hát igazándiból a fesztiválnak Pakson a Gastroblues klubban minden bevezetőként hétfőtől vannak már koncertjei. Ezek a Gastroblues Fesztivál rendezvényeinek számítanak, de a klasszikus fesztivál hangulat, tehát amikor az Asacsarnokban koncertek vannak, a templomi, illetve vasárnap a főzőverseny, az július 3, 4 és 5, tehát a hétvégére, általában július első hétvégére koncentrálódik. Így lesz ez most is. Tehát 3-án fog indulni a program az Asacsarnokban. Ezek ugye a nagy színpados produkciók, és hát itt a tűzrókák kezdenek majd pénteki napon, aztán a Tűzkerék együttes, Szebényi Dániel és barátai követik, majd Takács Tamás Bluesben, ez lesz a pénteki napnak a nagy színpados koncertjei. A szombati napon a Puff Street Band fog játszani, ami a paksi alapfokú zenei iskolának a tanulóiból és tanáraiból álló zenekar, majd Tornócki Olexis zenekar, akik megint hoznak kőbányai zeneiskolásokat, végzős osztályt, hogy egy kicsit az új generációval is meg tudjunk ismerkedni, és ekkor utánuk lép színpadra Toby Lee az Egyesült Királyságból, aki az idei fesztivál sztár vendége. Toby Lee egy 22 éves fiatalember, akiről Joe Bonamassa azt mondta, hogy ő lesz a blues szupersztárja a jövőben, és nagyon nagy nevekkel játszott már együtt. Ő az a kis szőke kisfiú, akit nekem már, mikor ő 9 éves volt, már akkor elküldtek YouTube-on, hogy nézd már, hogy játszik blues-t ez a gyerek, és akkor megnézte az ember, és tényleg kegyetlen, és ez a kisfiú azóta is nyomja, kétszer lett Angliában az év blues zenésze, nagyszerű blues rock lemezeket csinál, a saját zenekarával, triójával fog érkezni a Gastrobluesra, és tényleg zseniálisan játszik. Azt szoktam mondani, hogy 9 évesen lehetetlen, hogy valaki megélje azt, ami a bluesban azok mögött, a hangok mögött van, amit ő játszik. Ez ilyenkor olyan, mint amikor megnyílik egy csatorna, hogy már láttunk ilyet, amikor nem is tudom, valaki olyan tudás birtokába kerül, amire nem volt ideje, hogy ezt megtanulja, vagy kidolgozza. Ilyenkor mindig valami földön túli dologra gondolunk, de ez tényleg az. Tehát egy 9 éves gyerek nem tud úgy játszani, mint a Stevie Ray Vaughan, de igen. És ez volt Toby Lee. Úgyhogy ő lesz a szombati nap sztár vendége, és még ő utána színpadra lép a Don't Stop the Queen együttes, akik tavaly ugye Takács Máté énekessel, Takács Tomás fiával, akik tavaly óriási hangulatot csináltak, és szinte úgy közkívánatra kerültek be újra a programba. Ez lesz tehát a szombati Asacsarnokos koncertnap. Amit még tudni kell, ugye, hogy vannak a templomi koncert kiegészítő rendezvényként, ez július 4-én szombaton 10 órakor van. Itt most a szakrális zene is a templomban helyet fog kapni, Boglárka, Klenk Réka és Túri Tamás tolmácsolásába. Majd lesz egy ír Dublinban született és jelenleg Ausztriában élő ír fellépőnk is, Shane O'Farrell, aki egy énekes gitáros, nagyon-nagyon mély meditatív szövegeket és zenéket ad elő, tehát igazándiból, mikor rákerestem, arra gondoltam, hogy ez a ír kocsmazene zene lesz majd ilyen nagyon vidám csapkodás, sörös korsó, minden. Ehhez képest költészet számba menő szövegek és nagyon lírai megfogalmazás. Ő lesz a templomba, és én is fogok játszani, tehát Benkő Zsolt is játszik a templomban majd július 4-én. A vasárnapi nap, tehát a július 5-e, az a Kárpát-medencei Gastro Blues Piknik és jótékonysági főzőverseny. Azt kell tudni erről, hogy évek óta Visk ukrajnai község számára mennek ki a főzőjegyekből, a kóstolójegyekből befolyt összegek, sőt idén a Borbarát találkozón a borok kóstolásának az összege is ide fog kimenni. Itt azt kell tudni, hogy egyébként szinte a senki földjén megépült egy csodálatosan felújított óvoda, és jelenleg csak a háború miatt nincs tele gyerekkel, de amint lezáródik a háború, Visk gazdagabb lett egy csodálatos óvodával, ami szinte kizárólag a fesztiválnak köszönhető.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Benkő Zsolt zenész, bluesgitáros ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszöntelek, és a hallgatókat is.
1: Gastro Blues Fesztivál és piknik lesz egyébként 29-én kezdődik pontosabban. Hát a bemelegítés kezdődik, mert 3-a, 4-e és 5-e, hogyha jól mondom,
2: így
1: a
2: van,
1: fesztiválnak
2: ez lesz
1: a napjai.
2: Igen.
1: Elmondhat már, hogy milyen fellépők lesznek, és akkor említetted, hogy a Tamásnak a fia, tudnélik a Takács Tamásnak a fia, illetve az ő zenekara is megjelenik, Don't Stop the Queen. Igen. És arra már beszéltünk, hogy a blues milyen műfajokat hogyan itatott át, meg hogy hogyan fejlődött, és az Elvist említette nem egyszer, nem kétszer is, hasonszörű nagy előadókat, énekeseket, zenészeket. A Queenben én nem sok bluest látok egyébként, vagy hallok.
2: Nincs is, tehát azt hozzá kell tenni, hogy a 34 éves Gastro Blues Fesztivál megjelentetett olyan hát másodlagos kapcsolódással lehet a fesztiválhoz, vagy a műfajhoz kapcsolni, a fesztiválhoz elsődlegesen, és hiszen ha úgy nézzük a korábbi években, jó korábbi években, akár Szakcsi Lakatos Béla, vagy László Attila is fellépett jazz, fellépett az ismerős arcok, nem blues zenekar, akkor fellépett, nem is tudom, még a külföldiek között is voltak olyanok, akik mondjuk nem feltétlenül a blues, hanem mondjuk inkább a korábbi beat generációhoz kapcsolódtak. A Don't Stop the Queen esetében egyértelműen arról van szó, hogy egy nagyszerű produkció, egy nagyon professzionális produkciót nyomnak, egy igazi nagy színpados produkció, és tavaly, mivel óriási sikert alattak, így igazándiból visszajátszották magukat a fesztiválra. Mindig is lesznek olyan fellépők szerintem, akik nem ekte blues fellépők. Tehát ez szerintem egy 34 éves fesztiválnál már belefér, hogy a profil egy kicsit likvid.
1: Még egy-két kérdésem van a fesztivállal, illetve a Gastro Blues Fesztivállal kapcsolatban. Említetted, hogy a templomi koncertek előadóinak a sorában jó magad is ott leszel. Most mi a helyzet veled zeneileg? Egyedül tolod szólóban, vagy van most együttes? Mert számtalan együttes van már a hátad.
2: Van együttes, és igen, a templomban egyedül fogok játszani, ami egy különleges alkalom lesz, mert én nagyon hiszek abban, hogy a hangoknak van története, tehát a hangok ugyanúgy elmesélnek egy történetet. A mai világunk annyira énekorientált, hogy aki instrumentálisan játszik, az -10-ről indul, tehát szinte, mintha nem lenne lift a garázsból, úgy kell felkapaszkodni a érdekeltség szintjére. És én nagyon hiszek a hangszernek és a hangok megformálásának abban a mögöttes tartalmába, ami ugyanúgy képes elmondani akár egy szerelmi, vagy egy történeti történetet, vagy egy bármilyen érzelmi állapotot. Ugye sokszor gyerekeknek, mikor játszok, akkor el kell gitározni a zöldborsó főzeléket, fasírta, azt is el tudom, meg a sült krumplit, ugye rántott húsival, ezt is el tudom gitározni. Úgyhogy tehát én nagyon hiszek abban, hogy a hangulatokat át lehet adni, és egy templomban erre különleges ilyen lélekemelő hangulat szokott lenni. Hát megmondom őszintén, minden évben sírunk. Tehát olyan gyönyörű koncertek vannak ott, hogy azt nem lehet kibírni. Tehát, hogy amikor a megfelelő helyszín találkozik a megfelelő felemelkedett zenékkel, az csodálatos. Úgyhogy én erre számítok idén is. Remélem, hogy közben azért látom a fogólapot majd sírás közben. Tavaly is volt egyébként. Én megvallom őszintén, rám ilyen hatással is tud lenni a zene. Tudok őrjöngeni is, meg csapkodom a gitárt jobbra-balra, de valójában, amikor úgy megnyílik valami fölfelé, és jön az info, akkor nem tudja az ember, hogy mit csinál, csak olyan, mint egy villámhárító vezeti a dolgokat.
1: Említetted, hogy jótékony célja is van a fesztiválnak, a befolyt összegek azok mentek Kárpátaljára, Viskre, és egy óvoda már fel is épült. És akkor a következő kérdés az magához a főzőversenyhez kapcsolódik. Ki van írva, hogy akkor ebben az évben ezt kell megfőzni a különböző csapatoknak, tehát hogy kötelezően lefőzendő étel van, vagy mindenki azt főz, amit szeretne?
2: Vannak kategóriák, tehát van borkorcsolyák, egyéb ételek, legszebb főzőhely, közönségdíj, legtöbb kóstolójegy, az a közönségdíj egyébként, és külön díjak. Tehát igazándiból, hát én azt gondolom, hogy ezek a bográcsos, grill jellegű dolgok, ezek azok, amik ebben a nyári nagy melegben inkább így közösség formáló, de fantasztikusan jó a hangulata, hogy ezek a csapatok egymás mellett főznek. Van egy profi zsűri, azok nagyon felelősségteljesen végigkóstolják a dolgokat, és akkor több kategóriában adnak ki díjakat.
1: És akkor az utolsó kérdések egyike a végére most már, Zsolt, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. A blues, hogyha kimondjuk ezt, és a megfelelő előadókra, meg dalokra gondolunk, akkor szerintem az is kapcsolódik hozzá, hogy körülbelül kik hallgatják a blues-t. És akkor itt a kérdés, a fiatalok mennyire fogékonyak, a mai fiatalok a blues iránt?
2: Nehéz dolog, tehát 10 fiatalból 2, és ugyanazokból az okokból kifőleg, ahogy engem megtalált 13 évesen, vagy ahogy a szüleim generációja megtalálta az a zene az 50-es években, tehát igazándiból nem tudunk tömegekről beszámolni. A Gastro Blues Fesztiválnak a vendégköre évről évre természeti módon fogyatkozik, nagyon sok halottunk van, sokan megbetegszenek, nem tudnak eljönni, idősek. A fiatal utánpótlás nehezebben érkezik. A mai információs zajban felhívni a figyelmet valamire, ami esetleg érdekelheti őket, ez kimondottan nagy és komoly munka. Az, ami akkor csak olyan volt, hogy vitte a szél a magokat, ahogy említettem, és engem például eltalált, és érző fülre talált, érző szívre talált, ez ma már kevés. Ma már menni kell iskolákba, közösségekbe, meg kell nekik mutatni a gyerekek. Vannak olyan műfajok, amiket nem hallottok rádióba, tévébe, nem a ti hibátok, ettől függetlenül lehet, hogy szeretnétek, tessék. Ez például a blues, ez például a jazz, ez a country, ezeket meg kell mutatni, és utána általában ugyanúgy van fogékonyság rá, mint a mi időnkben, meg az előtte lévő időkben, és remélhetőleg a jövő időkben is mindig lesz. Tehát mindig lesz olyan, aki azonnal érzi, hogy ez miről szól ez a dolog. Akár csinálja, akár csak hallgatja, el fog járni koncertekre, meg fogja venni az albumokat, el fog menni nagyobb rendezvényekre, ahol ez van. De nem könnyű. Nem könnyű a dolog, úgyhogy ezért is köszönjük, hogy például itt most veled lehetett a Petőfi Rádióban erről egy kicsit beszélgetni, mert a médiának is van ebbe szerepe, de butaság lenne rátolni mindent a médiára, hogy miért nem mutat meg mindent. Képtelenség. Az, ami most a tálcán van, a kínálati tálcán, az nincs médium, ami be tudná mutatni. Ezért az a feladat, hogy aki amivel foglalkozik, abba tegye meg azt, amit tud. Azért, hogy az újabb generációkat elérjük.
1: Zsolt, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, amiben most jön egy adag ajánló. Egészen pontosan kulturális ajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban, hogy mi a mai menü. Ez most kiderül már, amit hoztál. Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Médiaklikken is visszanézhető az Életképek című magyar sorozat, amiben maga az élet van a fókuszban. Közös örömök, bánatok, meglepetések, tragédiák és katasztrófák vesznek körül mindannyiunkat életünk folyamán. Ilyen családokról szól az Életképek című sorozat műsor. Ezt ajánlom.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszönöm.

0: magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Kokas Katalin hegedű és brácsa művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Benkő Zsolt bluesgitárossal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jaj, de szép jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Magyarok, igen, szerénytelen személyemmel, és aki nem annyira szerénytelen, az a Gerda. A csajok azok nem annyira szerénytelenek, azok úgy kihúzzák magukat. Na mindegy, erről ne beszélgessünk, mert az egyetlen nekem a Gerda most. Igen, és a kies énekelte ezt a dalt, válasz következik.

Ez volt a Fatal Error, bár nekem erről a dalról, az újrafestemről az jut eszembe, hogy színezd újra, életet a megfakulna. Jó, hát az egy magna cum lauda, és szerintem a Misi az ország legjobb énekese. Jó, a Lukács is tud énekelni, de a Misi az énekes. Na mindegy, hát én meg már nem is vagyok sehol. Fangli Húr és Mész, következik a Macska Nadrág.

Milyen komoly dologról énekelt Máté István nekünk újra kezdeni. Hát ez nem egyszerű dolog. Én ezt tudom életemben többször is. Újra kezdtem, aztán hol sikerült, hol nem. Vagy mondjuk hát ha még élek, akkor azt jelenti, hogy sikerült, nem? Jó, következik Ám Dorothy sorszerű.

0: hogyha itt lesz, ugye lesz még nyár.
1: Feró is kemény, meg a rockzene is. Magyarok nagy Feróval a Petőfi Rádióban.

A Phoenix RT-től hallottuk az iránymutatást, jelzőfény. Milyen fontos az, az ember életében megjelenik egy jelzőfény. Hát, hogy arra kéne menni. Na de hát, talán úgy gondolom, hogy na, sokkal okosabb vagyok. Nem arra megyek. És ha nem arra megyek, akkor meg ráfázok. De ez a dolgunk. A Phoenix RT-t hallottuk, mondtam már nektek. Na nem baj, akkor most mondom még egyszer. Az út a pokolba tart. Kalapás, ész az akusztika.

0: 8 óra munka,
1: 8 óra pihenés,
0: meg 1 óra tömény hazai rockzene Nagy Feróval. Magyarok a Petőfi Rádióban.

ez volt Pepe Papa, Liszt Ferenc, ha újra élne. És ha belegondolok, hogy ma milyen zenék mennek, akkor szerintem egy baltával verné szét a zongorát. De ezt ne higgyétek el, ezt csak én mondom egyedül. Következik a Valkic napnyugta után.

Egy igazi metálos dalt hallottunk Kalapács Józsitól, Nem adom a láb. Igen, hát ebből a témából a belegondolok, nem adom fel, meg annyi féle téma van, de a Józsi újra dolgozta, újra értelmezte, ennyi. Azt gondoltam, mondja a Mordály.

0: ez volt a Tridenttől a sodrás. Mit jelentett ez a sodrás? Tehát, hogy sodor a víz, vagy te sodorsz egy cigit? Erről nem beszélgetünk, gyerekek. Rám is nézett a Gedd, hogy fejezzem be a buta beszédet. Jó, akkor jövő héten várunk benneteket este 11-kor hétfőn. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazzóra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: A műsorajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában, a nyári színház, mondjuk úgy, hogy fesztivál színház világában fogunk kalandozni. Kitesszük a helyünket, a székhelyünket, a Margit Szigeti Szabadtéri színpadra, és végigjárjuk azt, hogy milyen előadásokkal találkozhatott a színpadon, a Margit Szigeti Szabadtéri színpadon, a Margit Szigeti színházban a közönség idén nyáron, és már itt velem szemben a stúdióban Bán Teodóra, a színház ügyvezetője. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Dóri.
2: Köszönöm szépen.
1: Csapjunk bele az egésznek oly módon a kellős közepébe, hogy 2-3 évvel ezelőtt, amikor még beszélgettünk, akkor úgy mutattalak be, hogy balettművész, meg ügyvezető, stb. És az elmúlt egy-két évet figyelembe véve most már a rendező titulust is hozzá kell tenni, ugye, a nevedhez. És nem is azért, mert hogy mindenféle táncos előadásokat rendezel, hanem hogy, na és akkor itt a kérdés, hogy kezd az ember hozzá egy opera rendezéshez?
2: Ja, nagyon kedves a kérdés, de azt gondolom, hogy nem kerítek neki túl nagy, ahogy szokták mondani. Én azt szeretem itt a Margit Szigeti Színház színpadán, hogy tulajdonképpen az eredeti megálmodott, az alkotók által megálmodott mű kerül a színpadra. Tehát nem kívánja a színházunk és a közönségünk sem azt a fajta kísérletezést egy opera rendezéssel, amit nagyon szerte a világban, ugye sok helyen láthatunk, főleg a német színházakban, hogy bizonyos történelmi időszakban készült, vagy történelmel foglalkozó, vagy történelmi korszakban játszódó eseményekkel kapcsolatban egy másik
1: értelmezést
2: kap, és azáltal kap másik értelmezést, hogy más korszakba teszi át a rendező, és ezáltal nagyon izgalmas, persze, természetesen, és a fantázia nem is szab határokat annak, hogy mi mindent lehet egy operába, egy gyönyörű Verdibe, vagy egy Wagnerbe, vagy egy Pucciniba beleerőszakolni, bocsánat, hogy ezt ilyen finoman, mert ugye rögtön egy olyan kérdést tettél fel nekem így az erején, amit így gondoltam, hogy a bemelegítés után fogsz feltenni, de nagyon szívesen beszélek egyébként róla. Nem akarom ezt a feladatomat sem túlzásba vinni, sem leértékelni, de azt gondolom, hogy mint a színház vezetője, nagyon sok szempont vezetett abba az irányba az elmúlt időszakban, hogy magam is segítsek abban, hogy egy-egy opera a Margit Szigeti Színpad színpadára kerüljön, úgy, ahogy azt én szeretem, vagy én elképzelem, és ahogy nem is én, hanem a közönség szereti és elképzel, mert nagyon sokszor kapunk olyan telefont, hogy mondja meg, hogy ki a rendező, ugye nem lesz kortárs rendező, meg hogy nem találkozhatnak olyan számukra esetleg nem kedvező, vagy nem elfogadott operai rendezéssel, vagy formával, vagy látvánnyal, úgyhogy én egy ilyen klasszikus, egy hagyományos színházi operákat rendezek, vagy teszek a színpadra, minimális olyan jelzés és szimbolikus rendszerbe, nem is mondhatom azt, hogy minimális, mert mondjuk az elmúlt évben a Nabucco egy gyönyörű díszletben valósult meg, és ugyanúgy a Pillangó kisasszony is többek között, tehát nem volt hiányérzete a közönségnek, hogy ez esetleg azért kevesebb, mert hogy kevés a muníció mögötte, tehát a pénzügyi muníció mögötte, hanem, és nem is így van, egyébként nem elsősorban így van, de természetesen nagyon-nagyon spórolunk azért, hogy ez a 4-5 hónapos szezonunk ez teljes értékében tudjon minden előadás színpadra kerülni. Úgyhogy ez az operák a legdrágább műfaj, mint annyian tudjuk, hiszen nem csak a díszletek, a jelmezek, hanem ugye a nagy létszámú zenekar, kórus, balett, statisztéria, szólisták, külföldi szólisták, általában hívunk az élére ezeknek az előadásoknak, és ugye nagyon rövid idő van, most bocsánat, minden visszaadom a szót, tehát hogy most kezdek belejönni, tehát hogy úgy van, hogy többek között nem csak az anyagi okok miatt, vagy azért, mert hogy én rendezni szeretnék, hanem nagyon nehéz olyan helyzetbe kényszeríteni egy rendezőt, amikor én meghívnék a Margit Szigeti színpadra, hogy bocs, de 3 napod van, hogy színpadra tegyél egy 3 felvonásos operát. Úgyhogy ezt úgy nem mertem megtenni, tenni egyébként pár évvel ezelőtt, és akkor én ilyen bátortalanul nekikezdtem, hogy hát végül is ott van nekem egy terepasztal, ott van a partitúra, ott vannak a zongora kivonatok, ott vannak bizonyos előadások, amiket évtizedek óta ismerek, láttam, hiszen én magam is az operában nőttem fel, és megpróbálom, hogy lehet-e, tudok-e esetleg ilyet csinálni, természetesen segítséggel, együtt rendezőasszisztensekkel, ügyelőkkel, stb. Stb. És ez a 3 nap alatt sikerült feltenni ezeket az operákat. Végülis a trúváj nem az benne, hogy én rendezek, hanem az, hogy 3 nap alatt tesszük fel a színpadra. Megrendezzük egy terepasztalon, szépen pontosan meg van előtte, az ügyelőkkel végig van beszélve, forgószínpadtól, díszletállításig, persze nem csak akkor, amikor rendezünk, hanem ugye a gyártás és a tervezési időszak is egy nagyon komoly időszak, úgyhogy általában olyanokat tervezünk díszletben, jelmezben, és azokat hívjuk meg, akikkel mi ezt ez alatt a rövid idő alatt tudjuk abszolválni, és maradéktalan élményt tudunk nyújtani mindannyiunknak. Mindannyiunknak jó, jó, én tudom, mert szívesen jönnek vissza a kórusok, akik esetleg nem is operakórusok, hanem mondjuk a debreceniek, nemzeti filharmonikusok, akár a rádiókórus is, tehát ők szívesen jönnek hozzánk, és szívesen veszik tőlem a lapot, hogy ők most ott megvannak a színpadon rendezve, nem kottából állnak és olvassák, hanem kapnak a kezükbe, kapnak egy kis lehetőséget arra, hogy mozogjanak, és közben ott a csillagoség, a napsütés, és a gyönyörű zenék egyébként, meg a gyönyörű környezet.
1: Hogy milyen operák lesznek idén, arról majd a későbbiekben beszélünk, viszont amikor föltettem a kérdést, hogy hogyan kezd hozzá az ember egy opera rendezéshez, és persze nagyon szépen megválaszoltad, és mindent elmondtál.
2: Jó, hosszan megválaszoltam.
1: Igen, ezzel kapcsolatban én arra gondoltam, hogy említetted a partitúrát, meg a zongorát, meg a rendezőasszisztenst, mindent is. De hogy az embernek a fejében azért csak-csak van egy vízió, egy előzetes vízió, hogy mit szeretne látni, hogy majd bal kettőből bejön ott, megáll mellette, hátra megy, stb. Szóval, hogy végigolvasod, végig gondolod, és aztán utána azt is látod magad előtt, hogy korhű ruhában, vagy nem korhű ruhában, tehát, hogy ezeket már mindent tudsz, mikor neki.
2: De persze, tehát ez így van előkészítve, azint említettem a terepasztalt, mert nagyon jól szemlélteti, hogy ki honnan, mikor indul el, mennyi idő szükséges, hogy melyik kulisszából érkezik be, hova megy ki, hol kell átöltöznie, tehát ezeket konkrétan, persze, a szólistáktól a kórusig, mennyi időt tartózkodhatnak, mennyi idő kell, hogy mondjuk 80-90 tagú kórus beérkezzen a színpadra, mikor indul el, mikor kell elinduljanak ki, amikor végeznek, merre mennek ki, mert a másik oldalról érkezik be. Tulajdonképpen ez maga a rendezés. Tehát ez egy logisztika, alapvetően egy logisztika, persze természetesen egy művészeti gondolkodás is van mögötte.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bán Teodóra, balettművész, rendező, a Margit Szigeti Színház ügyvezetője ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, Dóri, szia.
3: Még egyszer köszönöm.
2: Ez nem okoz nektek gondot, hogy most ilyen nagy világméretű sportesemény van, és akkor nektek meg pont esténként vannak, ugye?
3: Képzeld el, hogy nem. Ugye, csak hogy visszamenőleg egy picit, hogyha beszélünk, hogy május 16-án nyitottunk, akkor még ugye nem volt foci VB, de egyébként június 4-én BL döntő volt. Amikor is az összetartozás napja volt, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral a szokásos már lassan 20 éve összetartozás napi koncertünket, meg nyitó koncertünket szerveztük le Balázs Jánossal, és Bácsi Schwarz Zoltán volt egyébként a hegedű, Bruckot, meg Lisztet, meg Brahmsot játszottunk, és fullig tele volt a nézőtér. És meg kell mondjam, hogy meg is köszöntem a közönségnek, hiszen nagyon sok család, úgy láttam családot, hogy apa is ott volt. De hát nem csak az asszonyokkal volt tele a nézőtér, de ugye visszamenőleg egy picit ugye a gyermeknapot ünnepeltük azon, és nagyon-nagyon komolyan, és nagyon sokan vesznek részt, mert ugye abba belecsempészük azt, hogy szimfonikus zenét hallgatnak, nagy szimfonikus zenekarral mondjuk a gyerekek meg a családok. Most az Oroszlán király ment a mese le, és egy hatalmas nagy zenekarral, 120 tagú zenekarral, utána állva taps van, tehát közben is tapsolnak, amikor ugye ezek a zeneszámok így lemennek, mert ugye más az az élmény, amikor az ember egy moziba beül egy dobozba, és akkor végignézi üvöltő hangerővel a filmet, az is csodálatosan jó, persze, természetesen, de amikor kint vagy, és ez a sok impulzus ér egyszerre, különböző impulzusok érnek, és ezek eltérőek az előzőektől, az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos egyébként, hogy egy picit kirángatja, vagy úgy arrébb rakja az emberben azokat a hagyományos, vagy már megszokott reakciókat, mint ami egy, akár egy moziban megy. Tehát ugye ez egy pluszt jelent nekünk, és ott volt a jazz napunk, jazz hétvégénk is, a jazz és bor fesztiválunk, ami Kurt Elling volt Amerikából, a Mario Boyendo volt Olaszországból, a magyar jazz, csodálatos magyar jazz, körülbelül 50 zenész lépett fel a pünköst hétvégén, kinn a kerengőbe, a nagy színpadon, szóval és 12 borász volt, 16 borász volt, az összes Magyarország összes borvidékéről hozták a kóstolót, szóval egy valami csodálatos dolog. Tehát, hogy ezek már megvoltak, és ha megengeded, azért mondom el, mert nagyon büszke vagyok rá, és ezt már tudom, hogy ez már lement, és azt nem mosta el az eső, és ezek csodálatos események, és egyébként nyitottunk, egyébként 16-án már megnyitottuk a Margit Szigeti Színházat május 16-án. Ez egy DJ szimfonik volt, ami Vasovszkival egyébként, és olyan szimfonikus zenekarral, és lézersóval, és minden túróval. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon sokan érdeklődnek a színház iránt, és visszatéve egyébként, hogy a VB, meg az LB, meg a BL, meg a nem tudom én milyen foci, úgy tűnik, hogy nem igazán kavar bele egyébként az előadásainkba, a Carmina Burana is teltházzal, full teltházzal ment le Carmina Burana, és a Catulli Carmina, mert ugye egy este játszuk, ez nekem az én beakadásom, hogy én ezt így együtt szerettem látni, meg hallani. Volt már ilyen körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor így együtt megcsináltam, akkor a Szegedi Kortárs Balettel volt közös ez a produkciónk, most abszolút egy a Dohnányi zenekarral van, és egy hatalmas... Bocsánat, nem a Dohnányi zenekarral van, hanem az ELTE zenekarral van, és a Bartók ELTE kórussal van kiegészítve, 120 tagú zenekar, 100 tagú zenekar és 120 tagú kórussal, Miklós Erikával, Filip Mátéval, mert egy külföldi vendégünk volt, ő sajnos kórházba került, és ezért egy cserét kellett, és természetesen egy nagyon izgalmas, és azt gondolom, hogy kiírjuk, hogy Carmina Burana, és akkor ugye általában az embereknek valami úgy bemozdul. Nem tudom mitől, valószínűleg attól már baromi jó a zene.
2: Nem csak az, hanem a Catulli Carmina is, Orff nagyszabású műveiről van szó. És ez volt az idei első komoly, nagyon komoly műfaj. És mint ahogy említettem, az opera rendezés most már ott van az életedben pár éve. Folytassuk a legkomolyabb műfajokkal, az operákkal. Ugye ebben az évben lesz lesz. Nabukót már említettél, Tavalyról, aminek ugye az egyik legmeghatározóbb része, amikor a rabszolgák kórusa elkezd énekelni, uh-huh. az megint lesz, és Trubadúr is lesz.
3: És Trubadúr is lesz, Várdi Trubadúrunk is lesz. Ugye a Nabukót azt az előző évben meg, tehát igyekeztem, hogy így most három operánk van, három nagy operánk van, tehát hogy ez egy komolyabb vállalkozás, eddig kettő volt, amit így bevállaltunk. Igen, tehát a két új, az a Trubadúr és a Paraszbecsület Bajadzók, mind a kettő az én szerelmem és opera gyöngyszemek, egyértelműen Mascagninak, Leon Cavallónak, ez csodálatos két operaja, ami így tandemben járnak tulajdonképpen már megszületésük óta, hódítgatják meg a legnagyobb operákat, és adnak lehetőséget a legjobb énekeseknek bemutatkozni.
2: Te Verdi fan vagy, Dóri?
3: Nem, én imádom az operát úgy, ahogy van.
2: Akkor nem
3: a Verdit,
2: nem
3: a Puccinit, a Wagner, tehát nagyon szeretem a szép zenét. Tehát az igazság, hogy a romantikus, meg az ilyen nagyobb drámai zenék azért persze akkor közelebb állnak hozzám. Valószínűleg azért, mert művész alkat vagyok még mindig. Ezeket ugye az ember nem tudja magából úgy kitolni, de egyébként nagyon jó fogyasztója vagyok a kicsit kortársabb zenéknek is.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Dóri. A komoly műfajokról, a legkomolyabb műfajokról már beszéltünk. Lesz Trubadur, lesz Nabukko, meg lesz Parasztbecsület ebben az évben, illetve már túl vagyunk egy Orf duón, hogyha fogalmazhatok így, Carmina Burana és a Catulli Carmina, és akkor maradjunk a zenés műfajoknál, de legyen ennyivel könnyebb, annak a Renina is lesz nálatok.
2: Igen, Miklós Tibor és Kossák Tibornak azt gondolom, hogy egy viszonylag remek művéről beszélhetünk, és méltatlanul elfelejtett remek művéről beszélünk, hiszen még anno a bemutatót követően néhány évet megélt, és aztán a Madách Színháznak a színpadára került, és ott azért nagyon, nagyon jó, szép időket élt meg, ez a Kocsák Tibornak az elmesélése alapján természetesen. Én azt gondolom, hogy egy magyar olyan rockoperáról, inkább musical rockopera, tehát hogy a kettő között van, én igazából ebben a műfajban kevésbé vagyok jártas, hogy melyiket hogy tituláljuk, de azt gondolom, hogy egy nagyon értékes előadásról beszélünk, nagyon szépek a szövegekben, ugye Lev Tolsztojnak készült az Anna Karenina nagy könyvéből, ami ugye az orosz arisztokráciának az időszakából mutatja be azokat az emberi kapcsolatokat, társadalmi emberi kapcsolatokat, amiben hol valaki a csúcsokra tud jutni, hol pedig elpusztul benne, és felégeti ez az életforma, illetve az, amiben ugye kényszerülnek azok a tradíciók, amiben az akkori kornak meg kellett felelni, vagy az akkori rangú nemeseknek meg kellett felelni. Úgyhogy én nagyon szerettem ezt a darabot, és úgy tűnik, hogy nagyon szeretik egyébként a közönség is, mert hogy most műsorra tűzzük, nagyon jó az érdeklődés. Tehát nem azt mondom, hogy talán azoknak is, igen, biztos, hogy azoknak is, akik ismerik, tehát akiknek volt lehetőségük már a Rockszínházi, vagy a Rockszínházi, vagy a Madách Színházi bemutató alkalmával, vagy előadások alkalmával találkozni a művel, és azok is, hát gondolom, hogy a cím is magáért beszél, tehát egy olyan előadásról beszélünk, amit ugye nem kell bemutatni az embereknek. Általában az mindig nagyon nehéz, hogyha meg kell magyarázni egy musicalnek, vagy egy előadásnak a címe után, hogy miről is szól, meg hogy egyáltalán mi ez a történet, vagy hogyan kerül a színpadra, akik milyen alakokat, milyen személyiségeket formálnak meg, de ebben az esetben így nagyon könnyű a mi dolgunk. Hagyományosan, és megint hagyományosan, ezt sokszor mondtam ezt a szót, hanem igen, szokásosan, hogy a Győri Nemzeti Színházzal közösen én kerestem meg őket ebben a kérdésben, hiszen választottam ezt, mint ahogy az előző években is nagyon sok előadást választottunk, és a Bakos Kis Gábor igazgatóval nagyon jó az együttműködésünk, és hát többek között azért is, mert hogy jó a társulat, többek között azért is, mert hogy kompatibilis a két színpad egymással. Tehát egyrészt a méretek tekintetében, másrészt pedig a tagozatok számában, hiszen ugyanúgy van szimfonikus zenekar, kórus, tánc és balett csapat, és természetesen a szólisták ott vannak, ami más nagy színházaknál jóval kevésbé, mert mondjuk Miskolcon is megvan, és sokat dolgoztunk Miskolccal és Debrecennel is, akár Szegeddel, akár Vörösmarty Színházzal, de hogy a méretek tekintetében, a színpad méretek tekintetében, és így a látvány, a díszlet, azt gondolom, hogy jelentős eltérések vannak, és mi nagyon jól passzolunk egymáshoz. Amúgy is természetesen, szakmailag is a Győri Nemzeti Színházzal.
1: Még mindig a zenei műfajok, de nem a koncertek világában kell, hogy kalandozzunk egy kicsit. Most ugye egy musicalről, vagy rockoperáról beszéltünk, és akkor még egyet finomítsunk rajta, és akkor legyen egy operett, mert hogy operett is lesz nálatok ebben az évben.
2: Igen, ugye a Vörösmarty Színház új igazgatója van, Dolhai Attila. már most egy jó pár hónapja, talán egy fél éve, nem is tudom, de azt gondolom, hogy igen, és hogy valószínűleg, hogy ez egy izgalmas és nagyon komoly kihívás az ő számára, hogy ő egy társulatot kapott, hiszen ugye az Operett Színháznak a művésze, talán még most is nem tudom pontosan, hogy megtartotta-e, de valószínűleg, hogy az előadások, bizonyos előadásokban még közre is működik, és volt lehetőségem, kaptam egy meghívást tőle az Ábrahám Pálnak a Victoria Operett bemutatójára, Fehérvárra, és az az igazság, hogy úgy gondoltam, hogy miután kevés az operett, az az igazság. Tehát az operett az Operett Színházban van, és azért legyünk őszinték, Budapesten van az Operett Színház is, meg a Margit-szigeti Színház is, tehát talán izgalmasabb, hogyha nem az Operett Színházzal, Budapesti Operett Színházzal készítünk valami közös produkciót, hanem egy másik városból. És ezt azért is szeretném mondani, mint ahogy Győrrel dolgoztunk, és említettem Miskolcet, tehát hogy nagyon fontos a vidéki, a nagyvárosokban működő színházaknak, társulatoknak egy-egy ilyen kirándulás, hogy ők egy teljes produkcióval felérkeznek, megérkeznek a fővárosba, tehát bemutatkozhatnak. Ez mindig egy különleges előnyt jelent is, én azt gondolom számukra, és azoknak is, akik szívesen megismerkednek ebben a társulattal, hiszen a budapestiek azért ritkán mennek el valószínűleg a különböző nagyvárosoknak a színházaiba, de hogy itt most lehetőség van, és nekem is egyfajta jó érzés, vagy nem mondom azt, hogy küldetés, hogy évről évre egy társulattal együtt dolgozom, és lehetőséget adok arra, hogy itt bemutatkozzanak a fővárosba, hozzanak egy olyan produkciót, az Ábrahám Viktóriája is így érkezik hozzánk, egyébként a főszerepben, igazgató főszerepben is, és a rendezője és a darabnak Dolai Attila, csak úgy mondom, tehát ugye azt gondolom, hogy most ki fogjuk maxolni ezt a történetet, amikor ők ide érkeznek. Nagyon kedves kis darab, könnyű nyáresti szórakozást ígérünk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Margit-szigeti Színház ügyvezetője, igazgatója, direktora Bán Teodóra. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Margit Szigeti Színház ügyvezetője Bán Teodóra ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Szia, Dóri. Köszönöm.
1: Beszéltünk a Trubadúrról, a Nabukkóról, a Parasztbecsületről, beszéltünk az Anna Kareninárról, meg az operetről, a Viktóriáról is beszéltünk, és számtalan előadással készültök, nem tudunk mindenről beszélni, lesznek koncertek, Karamell is ott lesz például, Edda is lesz például. Egy koncertet szeretnék ide tenni, ugye, eddig minden évben, és hát történt ez a sajnálatos esemény, Isten nyugtassa Fenyő Miklóst, de hogy minden évben ott volt nálatok augusztus végén egy koncerttel.
2: Igen, augusztus utolsó szombatja ez a Fenyő koncert volt, igen.
1: Idén, az ő szellemiségét megidézve azért mégis csináltok valamit.
2: Én azt gondolom, hogy hát az ő szellemiségét azt mindig ott őrizzük egyébként a Margit Szigeti Színházban, de ez a koncert nem erről szól természetesen. Ez a Szikora és Ergó koncert lesz. És azért ez a kicsit ilyen óvatos fogalmazás a részemről is, hiszen ez nem egy emlékkoncert. Ez egy önálló koncertje lesz Szikora Robinak és az Ergónak, és egyébként, hogy ők jó barátok voltak, vagy vedélytársak voltak az életben, ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára mindig egy ilyen izgalmas történet volt, hiszen azért az ő életük egymást kerülgetve, egymással indult, egymást kerülgetve, kiszállt a Robi a csapatból, utána önálló életet kezdett, de mindig volt, hát rengeteget meséltek egyébként róla. Maga Miki is, még annó, meg Robi is, most természetesen nagyon sokat beszéltünk erről. Mi dolgoztunk a Robival már többször, és azt gondolom, hogy viszont ilyen nagy koncertje most először lesz itt a Margit Szigeti színpadon, és ez egy olyan kapcsolat, ami tele volt játékkal, tele volt humorral, tele volt, és egy kicsit kirakat játék is volt. Valószínűleg, hogy a rajongókat egy kicsit megzavarták, megkavarták, és kicsit felkeltették az érdeklődést, de ők igazából nagyon jó barátok voltak egymással. Ezt Robi is abszolút megerősítette, és az, hogy ő most ad egy koncertet nálunk, és hogy azon a koncerten lesz majd egy rész, amikor ő azért a Miklósra emlékezni fog, hiszen az ő barátja, és készült egy olyan dal is, egy utolsó dal még, amit együtt vettek fel, és ez most első alkalommal lesz hallható a közönség számára is, mielőtt ez majd megjelenik, úgyhogy izgalmas lesz, azt gondolom, de hogy nem egy emlékkoncertről beszélünk. Ez egy önálló nagy súlya lesz Robinak, és én nagyon örülök, hogy itt lesz nálunk.
1: Még egy darabról, előadásról kellene pár mondatot váltanunk, mert hogy ez neked szakmába vág. Nagyon sok évtizedet töltöttél el a különböző balett színpadok világában, a világ különböző pontjain, és készült egy film is, ha minden jól megy, a Natalie Portman volt a főszereplője, a Fekete Hattyú. Hát nem egy szép történet, de fölteszitek a színpadra. 18 pluszos lesz?
2: Nem lesz 18 pluszos, hát abból a szempontból, de 18 pluszos lesz, igen. Mert ezt a hattyú történetet, ezt azt gondolom már nagyon sokan sokféleképpen dolgozták fel. Tényleg van benne egy furcsa
1: megőrülés.
2: Megőrülés, igen, de ez a fekete-fehér, ez az igen, a nem, a jó, a rossz, a gonosz, a szép, a csúnya, tehát hogy ez a mesében mindig ott van valahol, ez a kettősség, meg az életünkben is ott van. És azt hiszem, hogy Csajkovszkinak ez egy fantasztikus darabja abból a szempontból, hogy egy mese, de ugyanakkor valahol hogy meghúzódik azért mögötte valami komoly valóság, ami az életre utal, vagy az emberi kapcsolatokra utal általában. Az, hogy ez egy ilyen csodálatos mesében van, és csodálatos zenében van elmesélve, az egy más dolog. Itt azért a Szegedi Kortárs Balett, ez nem egy klasszikus előadása természetesen, hiszen ők nem klasszikus balett művészek elsősorban, hanem ugye kortárs balett. Ugye Juroncs Tamás mindenképpen elképesztő az, amit vízióban lát, vagy amit a színpadon a táncosaival el tud mesélni, vagy közvetíteni tud arról, ahogy ő gondolja. Tehát ez arról szól, ahogy ő gondolja ezt a történetet. És hát igen, nincs olyan, hogy egy ember két énje van, hogy vagyok jó is, meg rossz is. Van ilyen, persze, a Jekyll és Hyde-ban is van, tudjuk. De tulajdonképpen ez erről szól. Csak hogy ez az ember akkor ez hova soroltatik a társadalomban, hogy ez egy ez egy, tegyük fel, hogy egy normális dolog, milyenek a reakciói egyébként a társadalmon belül, a családon, vagy az emberi kapcsolataim belül, hogy ez egy létező történet, azt gondolom egy létező történet, csak ő abból a szempontból mutatja ezt meg a tánc és a karakterek szerepében, ami egy sötétebb oldalát mutatja meg ennek, a, ennek az egyénnek, vagy annak az egyénnek, aki éppen hol a jó, hol a rossz, és hogy hogyan ítéli őt meg egyébként a társadalom. Hogy őt normálisan tudják kezelni, elfogadni,
1: vagy
2: kitaszítottá válik, vagy bezártá válik a saját világába, vagy egy elmegyógyintézetbe.
1: Szóval, fekete hattyú is lesz, és akkor gyorsan még egy-két előadás a végére, és nyilván csak igent kell rá mondanod, mert hogy lesz 100 tagú cigányzenekar.
2: Így van.
1: Kortárs tánc előadás.
2: Igen.
1: Karamell is lesz, ezt már említettem.
2: Igen. Igen.
1: És Budapest bár is lesz.
2: Budapest bár is lesz, és a London Gospel Chorus is érkezik, és az Edda Musical is jön a legesleg végére, ők bekéreckedtek hozzám, igen. Egyet nagyon kifelejtettünk, képzeld el, a Wonderlandot.
1: Ó, Alice csoda országban.
2: A Weinthornnak a Wonderlandját, hát figyelj, egyszerűen olyan zene, hogy lenyűgöző. Tehát egy olyan zenével találkoztam, és egy olyan musicallel, ugye a sajtótájékoztató meg azt követően a próbákon, amit nem akarok elhinni. Tehát a stílusoknak a non plus ultrája, egy zenekari, nagy zenekari, szimfonikus zenekari megszólalásban egyébként olyan dalok vannak benne, olyan ritmusok vannak benne, és olyan szereposztás, hogy elképesztő. Nem gyerekeknek szól, tehát igen, Alice Csodaországban adja az alaptémát, de egyébként az már egy csodaországban játszódik, ahol ugye a 22. 23. században vagyunk, ahol ugye már el van minden gépi esetve, és minden a technológia körülöttünk már ugye másképp zajlik a világ, és abban az embernek hol van a helye. Tehát most így fölösleges erről sokat beszélnem, ilyen egyszerű a történet, zseniális karakterek vannak benne, elképesztően gyönyörű jelmezeket, díszletet csinált Kenta úr egyébként, a rendezője Nagy Viktor lesz, és a Magyar Pesti, nem Pesti Magyar, hanem a Magyar Színházzal közös produkciónk lesz, illetve a Magyar Színháznak a produkció lesz, a premierje nálam lesz a Margit-szigeti Színházon két alkalommal egyébként, úgyhogy csodálatos előadás, tehát azt senkinek nem szabad kihagyni. Ugyanazt írtuk ki, hogy 12 év alatt felnőtt kíséretében látogatható, de szerintem abszolút minden korosztálynak érdemes, nem érdemes, meg kell nézni.
1: Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri színpadáról van szó, 3000 fő befogadó képességgel, nyilván millió ember dolgozik egyébként a háttérben, a zsinórpadláson, a büfében, a jegypénztárnál, stb. Ez lényegében, hogyha már arról beszéltünk, hogy Wonderland, akkor ez Charlie és a csoki gyár, csak Dóri és a színház gyár.
2: Igen, egyébként valóban így van, tehát ez egy iparrá vált tulajdonképpen, és ahhoz, hogy egy előadás technikailag, művészileg, logisztikailag felkerüljön a színpadra, ahhoz nagyon-nagyon sokan dolgozunk rajta, de azt gondolom, hogy abszolút megéri, hiszen amikor 3000 ember a nézőtéren ül és tapsol, és ennek azok, akik a színpadon vannak, mind a részeseivé válhatnak, mert a művész számára fontos elsősorban a közönség, nekem is fontos persze, mert a jegybevételek is fontosak, meg az az érzés, az a feeling, amikor tényleg tele vagyunk, és mindenki boldog, és olyan a nézőterünk, egy ilyen aréna jelenlegű nézőtér, hogy még látjuk minden embernek az arcát is, és ők is látják a színpadot, tehát nincsen szükség nagy kivetítőkre, meg nem tudom én, egyéb technikai eszközökre, mert egy olyan katlan, ami nagyon jó érzést ad abba, hogy közel vagyunk. Tehát él a színpad, megszületik a színpad, a művész és a nézőtér között a kontaktus. Egy nyáron körülbelül 90-100 000 embert fogadunk. Nagyon-nagyon komoly, ezért is ilyen színes egyébként a repertoárunk, hogy van a musicaltől a rock operán, a balettán, az operán és a könnyűzenén keresztül mindenféle korosztálynak, mindenféle ízlésnek megfelelünk, és ez valóban így is van, hiszen minden korosztály látogatja a Margit-szigeti Színházat, és azt gondolom, hogy a másik, ami nekem nagyon fontos, és mindannyiunknak fontos, rengeteg művész kap lehetőséget. Mindezekben a műfajokban rengeteg, tehát közel 2-3 000 ember lép fel nálam, nem csak művész, hanem háttérben, akik dolgoznak. A díszítőktől, a fényesig, díszlet a jelmeszterre, a gyártásoktól, tehát óriási apparátus dolgozik, valóban ez egy iparággá fejlődött, és azt gondolom, hogy azzá is vált, hiszen a turizmusnak egy nagyon fontos része az, hogy Magyarországra, Budapestre kikérkeznek, és ez egy olyan kvalitás, egy olyan minőséget ad, mármint a vendégek érkezésében is, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra. Egyrészt a külföldiek, másrészt pedig a vidéki nagyobb városokból is nagyon sokan jönnek fel hozzánk. Ma már ezt látjuk, hiszen online értékesítésen keresztül pontosan tudjuk azt, hogy honnan érkeznek a vendégek. Tehát egyrészt a budapestieknek karnyújtásnyira van, az, hogy a Margit-szigetre kijönnek, akár munka után, vagy ha nem tudnak elmenni éppen, mert háromnapos szünete van, és nem tud elutazni valahova, de akkor a Margit-szigetre jön ki, egyrészt rekreáció, másképp pedig mentálisan is egy feltöltődés, meg a környezet is szerintem csodálatos. És nincs hajó, ezt most gyorsan vegyük ki. Nincs hajó, a parkolás miatt nincs, mert nem tudnak parkolni, tehát most egyelőre nincs, de dolgozunk rajta, hogy legyen. Természetesen nekem nagyon fontos lenne, a két dolog, ami nagyon fontos lenne, a hajó és a parkolási lehetőség, de ezt most neked mondom csak, mert hogy egyszerűen lehetetlen az, hogy izoláltan egy szigeten, egy Izlandon el vagyunk zárva tulajdonképpen attól, hogy az emberek be tudjanak jönni hozzánk, tehát gyakorlatilag ugye a BKK-val vagyunk összekötve, buszsűrítés van az előadások előtt, és a végén pedig különjáratokat rendelünk meg, amik csuklós buszokat, amik viszik ki az embereket a szigetről.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.